Hezrádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 2 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát, az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio 1.hu-n egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet még hozzá, Naná Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrené a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eredménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás, felesleges duma nélkül, ezt már most megígérem, hogy azt is, hogy hozom Regálili és Robin Schulz újdonságát, de itt lesz J-Lo David Gettával, valamint Accenti Szerával és Misha Millerrel.

0: Az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: utat, remélem, hogy jól telik az este, nem sokára 3:30 lesz, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, közben viszont nagyon fontos a kérdés, melyik a legnagyobb kedvenc most aktuálisan? És az a helyzet, hogy ezt nem tudja megmondani az AI, nem tudja megmondani egy program, de még egy jó zenei szerkesztő sem igazából, ezt csak a Rádió 1 hallgatók mondhatják meg, na ezért készül a Rádió 1 Top 500, hogy azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a Rádió 1 hallgatók, mert számunkra ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is, közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis van ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok a

0: csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió Egyben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül és közte az újdonságok. Ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió Egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és időnként vannak nagy visszatérések. Dua Lipa például 2 évvel ezelőtti slágerével ismét a csúcsra került, egy TikTok trendnek köszönhetően. Ez a Training Season, amit egyébként még ebben az órában hozni fogok, viszont nagyon érdekesek ezek a nagy visszatérések. Viszont hát a TikTok trendeknél talán egyen fontosabb, hogy jó képet és korrekt, aktuális képet kapjunk arról, hogy milyen dalt szeretünk, az azt, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a Rádió egy Top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail, Excel és a Sugar Daddy, amit indítok a Rádió 1-en.

0: készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a Rádió Egyen. Csak itt a Rádió Egyen.
1: Igazi műslágerek.
0: Változatosan. Ez a Rádió Egy.

Hát az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni mindent, ami benne van. Ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ösztöndíjra pályázhatnak a helyi fiatalok, jubilált a lisztérzékenyek csoportja, figyeljünk a sünökre. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. November 5-éig pályázhatnak Burza Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló Békés Csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatást azok is kérhetik, akik már nappali tagozaton tanulnak valamelyik felsőoktatási intézményben, és azok is, akik a következő tanévben szeretnék elkezdeni egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat. A támogatás összege a család jövedelmétől függően havonta 20-23 vagy 25 ezer forint lehet. A pályázást az elektronikus burzarendszerben kell elindítani, majd a szükséges igazolásokat is be kell nyújtani az önkormányzathoz. 25 éves segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békés Csabai Lisztérzékeny csoport, számolt be a beol.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az érdeklődőket előadásokkal, főző bemutatóval és gluténmentes termékek kóstolójával várták, emellett egészségügyi programokat is szerveztek. A közösség hiteles információkkal, gyakorlati tanácsokkal és a tagok tapasztalatainak megosztásával támogatja az érintetteket. Az őszi kerti munkálatok során se feledkezzünk el a sünökről, hiszen akár a kertünkben egy-egy levélkupac alatt is menedéket kereshetnek a téli álmukhoz. A túl kisméretű 600 g-nál kisebb sünöknek segítségre van szükségük a túléléshez, hívta fel a figyelmet Nagy Tímea, a Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont alapítvány vezetője.
3: 20% zsírtömegének kell megvenni, de hát hogyha ő ezt nem éri el, hiába merő téli álomban, ő ezt a zsírmennyiséget föl fogja élni, és sajnálatos módon tavaszra el fog pusztulni. Abban az esetben, hogyha sünikét találnak, hívjanak minket, elmondjuk, hogy hogyan, miként kell eljárni, és kérünk mindenkit, hogy tejjel nem kell itatni a sünikét, tehát minden esetben egy kis alutasakos macska eleden, egy kis lisztkukac, reszelt alma, bőven elég a süninek.
2: A sün védett állat Magyarországon. Az időjárásról: beerősít az indián nyár, hiszen ma sok napsütésre készülhetünk, és Békés Csabán délután akár 28 fokot is mérhetünk. Gyenge marad a légmozgás, az esti órákban 15, hajnalban pedig 6 fok valószínű a derült ég mellett. A nagynapi hőingás sokakat megviselhet, így például vérnyomás problémák, keringési panaszok is előfordulhatnak, sőt az érzékenyek fáradékonyságot is tapasztalhatnak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 11 perce Bruno és Renáta névnapon, szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás, október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy top 500 szavazás pedig pörög, rengeteg voksot kaptunk már, de még várjuk ezeket, hogy közösen megtudjuk, hogy ki lett 2026-ban a legkedveltebb, ki nyeri a rádió egy top 500-at, és melyik az az 500 dal egyébként, ami felfél erre a listára. Halka jegyzem meg, Dua Lipa korábban nyert már rádió egy top 500-at. Hát, hogy idén hanyadik lesz, ez csak a hallgatók dönthetik el. Minden esetre én egy nagy kedvencet most indítok tőle, meg Calvin Harris-től, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel, az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal, Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe is, mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizzsal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: Két tudod. Tang, azt meg lehet fordítani,
1: az prű. Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a minden bepakolók, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint a názának lennék nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez és ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez keményen. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival.
1: Egy kicsit
3: Józsi, még nincs jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szál póló van.
1: Ez, egyébként ez így van.
2: Tehát, ez is
1: hogy
2: benne van.
1: Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz, de hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, hogyha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, hogy mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
2: Igen, és az összes többit meg. És ilyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem még úgy érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, és a pótjáték.
2: Félek, hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha?
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sok pontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra.
3: Igen.
1: Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cucca jövünk, hazaírja Gábor.
3: Példakép, ezt igen. Úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol viszel cuccot.
2: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyan.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hat, mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arany. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy kétágú, egy háromágú,
1: egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Igen, irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Ugyanaz, hittem, nem lehet emelni egy lejlózatyorra.
1: Másnak az egy bevásárlószatyor.
3: Figyelj, valaki a készagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi a cuccokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy stressz lenne neki, de amikor focival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
3: amit... Almot nem viszünk maga, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz. Ez
1: nem így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsakú.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár őt történjen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 00:30 azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk. Én ezt
3: teljesen engedtem, puffogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy, arról is beszéltünk nagyon szépen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű?
1: Igen.
3: Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: de a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmondom, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipők aludik ott, hány ételadag, hány különböző túlésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
3: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni? Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy... Igen. Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocs,
1: vagy. Nem pakolva.
3: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosságon minden nálam.
1: Hogy minden ott van. Lehet,
3: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
1: Akkor viszünk mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljövök ki mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
3: Különben mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
3: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hardcore arcok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségit neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt van, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplet
2: mitől
1: garnitúrát,
2: félsz, de tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szálláson.
3: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
3: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
2: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: Nem,
1: nagyon
3: de volt
1: kemény.
3: Időszak, amikor elgondolkodtál egy lakóautón. tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétált a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézvetetlenítő?
3: Hát az kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányok, ugye nem ültetjük rá sehol, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúerek módjára, hogy betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben
1: van. Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek, mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong! Mennyire szorong, te jó Isten!
3: Péter azzal kezdve belépünk a szállásra, lepattintja róla. Majd tudjátok ezt a külső
1: az házat.
3: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A láthatóságra hívták fel a figyelmet, időutazásra várják az érdeklődőket, tűz volt Kunágotán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 860 kerékváros vett részt a Megvilágosodás napja programjain Békés megye 8 városában, írja a behír.hu. A kezdeményezéssel a biztonságos kerékpározásra, különösen a megfelelő világítás és láthatóság fontosságára hívták fel a figyelmet. Békésen, Békés Csabán, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon is tartottak programokat. Napközben a gyerekek és felnőttek játékos feladatokkal frissíthették fel közlekedési ismereteiket, majd este közös kivilágított kerékpározással zárták a rendezvényt. Időutazásra várják az érdeklődőket ma Békés Csabán. A Csabai Mesék című könyv bemutató alapja Bauer Barbara Hídépítők című kötete, amely Békés Csaba 300 éves történetét dolgozza fel. A rendezvényen többek mellett Tesedik Sámuelhez, Traka Ernőhöz és Munkácsi Mihályhoz kapcsolódó történetek is elhangzanak. A részletekről a szervező Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke Mácsai Sándor beszélt rádiónknak.
2: Bauer Barbara megírta azt a könyvet, aminek Hídépítő a címe, és Csaba, vagyis Békés Csaba történetét dolgozza föl 1710-es évektől egészen napjainkig. Ez azt jelenti, hogy megjelennek benne mindazok a személyek, akik Békés Csabáért, vagy régebben de Csabáért tettek valamit. Ezek mind-mind megjelennek a könyvben, és meg fognak jelenni abban a bemutatóban is. Ezt mi rendkívüli élet, pontosabban nem is rendkívül, hanem egy rendhagyó könyv bemutatónak tartjuk a kis templomban. Megszólalnak a szereplők, de megszólal sok minden más, nagyon érdekes bemutatóra van kilátás.
1: Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, számolt be a beol.hu. A Bocskai és a Kossuth utca közötti területen gaz, avar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A tüzet a mezőkovácsházi tűzoltók fékezték meg. A katasztrófa védelem az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet, hogy a száraz növényzet könnyen lángra kap, a tűz pedig gyorsan tovább terjedhet a környező kertekre és épületekre. Az időjárásról: beerősít az indián nyár, hiszen ma sok napsütésre készülhetünk, és Békés Csabán délután akár 28 fokot is mérhetünk. Gyenge marad a légmozgás, az esti órákban 15, hajnalban pedig 6 fok valószínű a derült ég mellett. A nagynapi hőingás sokakat megviselhet, így például vérnyomás problémák, keringési panaszok is előfordulhatnak, sőt az érzékenyek fáradékonyságot is tapasztalhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Újra gyerekek, már kedv van 6 óra után. 18 perce, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt, itt van a műszak, gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk, ki korábban, ki később, de itt vagyunk, és elkezdjük.
2: Ez ki korábban, ki később?
1: Hát én most korábban, magamra mondtam a korábban, rád a későbben, én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy...
2: Vérvételem volt?
1: Bizonyos,
3: hol vannak nyitva ezek?
1: Protekció, gyerekek,
3: hoppá,
1: protekció, protekció, mert ugye 10 órakorra, 10 órára hiába, vagy egy gyomor elállítódnak az értékeid, úgyhogy... Aha.
2: Most kiderül, hogy hogy áll a... mi az?
3: Ha áll még, hát azt nem tudhatjuk,
1: az is hogy kiderül, hogy áll-e még. Minden kiderül, úgyhogy
2: most
1: nagyon frissen.
2: Férfi a férvitele mentél, hogy általánosra?
1: Férfi, férfiasra, hormonokra, tesztóra, minden.
2: Jól nézek, nem
3: neki
2: kell.
3: Neki magból veszik, érted? Annyira férfias, magból.
1: Csak úgy ömlött
2: de
1: a vérem.
2: De hogyan tudják átszúrni?
1: Nem, úgyhogy megnézzük, aztán elkezdjük nyomni a növit.
3: De már így is úgy nézek ki, mint akit egy ilyen izére kötöttek, egy elektromos pumpára.
1: Hát ez gyerekek, ez nem pumpa. Ez...
3: Látjuk, hogy izom, oké, csak azt mondom, hogy...
1: Hát sok somlói galuska megtette a hatását. Hát ez komoly izomzat, amit van, kérem szépen. De akarsz, csak most jön a növekedés.
3: Még nagyobb akarsz lenni?
1: Micsoda, most nyomjuk, azért vettünk vért, hogy...
3: Ja, hogy mit hogy
1: hatnak az anabolikus, hogy hatnak az anabolikus szteroidok? Hogy hat a növi?
2: Most kicentrifugázzák neki, aztán vissza fogják oltani a homlokába az egészet.
1: Igen, ez vérplazmát csinálnak belőle.
2: Azaz.
1: Igen. Úgyhogy a gyerekek, én már megjártam mindent, úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
2: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
1: Hogy?
2: Johnny Bravo megvan? Hogy ilyen nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalat.
1: Óriási teste?
2: Igen, és mindig így járt. Ez a, tudod, ilyen, fogta egy az állát, ilyen...
1: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre. És így fél évente vetettem, úgyhogy megnézzük majd, hogy mi történt. Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
2: Most semmivel,
1: most aztán megnyertek egy meccset, hát
3: nem
1: most azért...
3: Nem egyet, kettőt, haver.
1: Igaza
3: van a hallgatónak.
1: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
3: Hát most
1: idegenben, magyar gyűlöletben.
3: Azt mondta, engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
1: Igen.
3: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt, én ennek annyira nem örülök, hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól focizunk.
2: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphettünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek,
1: igen.
2: És én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
1: Őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
2: azért,
1: akkor
2: pár,

0: Tek. Pár összeáll a 16-os, és a páratlanra mentünk.
1: Igen.
2: 17. Arról rúgtunk, érted?
1: Igen, ja. De hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
0: Az ivószünet miatt.
2: Igen, az ivószünet. Jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a Solskjaerről.
1: A Rossi?
2: Igen.
1: Na, nagyon azt helyes. Ezért nem, mert neki kell futballozni.
2: Hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szósölözik.
1: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt hogy megnyertük, megvan. Van lehetőség még feljutni, akkor...
2: Mondjuk az A-divízióba.
1: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk akkor, örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyre az van. Ráadásul azért ez egy felfokozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
2: Ja. Tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
1: Na, mert kocsiba voltál.
2: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol vagy, bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az agyad.
1: Régi idők.
2: Igen, hogy elkezdett az agyad dolgozni rajta.
1: Hogy mi történt?
2: Hogy is néz ki egy ilyen foci kapu?
1: Ez én hallgattam így, amikor úton vagy, és véletlen magyar válogatott, hogy edzik, belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai, akik így közvetítettek 20-30 évesen keresztül, ugye Szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja, igazából, úgyhogy gyerekek, gratulálunk a válogatottnak, egyelőre nézzük meg, hogy hogyan tovább, csak így tovább, srácok.
0: Voltak még izgalmas dolgok tegnap este, amikor követtétek el médiában. Egy kedves hölgy összeveszett a férjével, és úgy döntött, hogy akkor egyedül megy kirándulni. Összevesztek, úgyhogy elment egyedül az erdőbe, ahol eltévedett. És eltévedt. És segítséget kellett hozni, tehát egy mentő alakulat hozta le őt a hegyről, vagy hát találta meg a hegyen.
2: Dacból mondta, hogy a Dacból a férjét azért nem hívta föl.
0: Nem tudom, remélem, érdemelte meg a mocskos disznó. Hát ezek után, és a másik az, hogy ez nem mindegy. És akkor, hogy úgy kellett lehozni, hogy egy teljes alakulat drónokkal keresték meg minden, de ő segített az alakulatnak ám, nem úgy volt az, énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
2: És
0: utána megmutatták a nénének amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon team néni vagyok. Tehát figyelj, egy jó fejasszony.
2: Team néni.
0: Team néni. Figyelj,
2: és volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt?
0: Nem sajnos, de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a Pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
2: A terv az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták felhúzta, a port, és akkor magát. Anyu azt mondta, hogy akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyre.
0: Nekem te ne!
1: Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki. Hájmádok! És hogy lett meg?
0: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tudta ebbe megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgok, és akkor végül a nótája oda csalogatta a különböző.
1: Óriási.
0: Hú, betudod, hasonlók. Sima tenyér a hátomhoz.
1: Hát ha nekiindulsz egy veszekedésnél, ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán megsállsz.
0: És ezt szeretném mondani, hogy Anna volt az, és ez mindig a fülemben cseng, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha ő úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia,
1: megtalálják meg.
0: És látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolatmenettel, mert ezzel többen vannak így.
1: Igen, megtalálják meg.
0: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
1: Azon veszek össze, melyik a rövidebb ut hazafelé. Jó, de meglett a néni, nem néni, középkorú, idős, mit tudunk róla?
0: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így, tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de ugye 60 körülinek tűnt. 60-65?
1: Aha.
0: Nem tudom.
1: Na jó, de meg.
2: Van akarat, van lendület még, ugye,
0: van. De mutatták, ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Safari?
2: Vagy... Nem vesznék vele össze.
0: Nem,
2: csak
0: de
2: a baj van.
0: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésbe, amikor hazaért. Tudod, az ura ott van, vártam?
2: Igen, na megjöttem.
0: Na.
2: de szerintem az ura Kati nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg otthon, ahol vagy én itt vagyok. Az inkább
0: nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kér attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiben kiveszem minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád értesíteni a hatóságokat?
2: Igen, nem láttam.
1: Nem mondod el, hogy nagy a baj.
0: Nem mondod el, nagy a baj. Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy ilyen, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
1: Igen, amikor jelzed. Csak finoman, hogy baj
0: van. Igen.
1: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
0: Szerintem 10-12 órát.
1: 10-12 órát nem volt? Azt a mindenségét neki.
2: Ilyenkor már nem vicces.
1: Azt a mindenit. Azért az nem. Na, hál' Isten, akkor...
2: 3 fokba.
1: Hál' Isten, meg lett gyerekek, igen. Dűből senki nem menjen be az erdőbe. Ez a tanulság. Vagy járjál olyan után, vagy gyere ki.
0: De se erdőbe, se bányatóba. Dűből nem érdemes, csak a Mekibe menni.
1: Igen, nem érdemes.
0: Burger Kingba.
1: Igen. Jól van, gyerekek, oké. Akkor a néni is megvan, mi is elkezdjük akkor ezt a kis reggelecskét. Jó, lehet jelentkezni majd szépen a kis játékunkra. Csinálunk magunknak egy jó kávét, meg teát, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Pisilek is.
1: Pisiljél is, és a Fly Dubai-ról majd mesélj, meg kiderült, hogy mit akart csinálni a pilóta, majd arról is
2: beszélünk.
1: Fú, nagyon kemény a sztori. Igen. Ugye erről foglalkoztunk a múlt héten a Fly Dubai-os sztorival.
2: Már hogy előtte mit akar?
1: Előtte mit akar?
2: Miért nem csinál? Fú, én is most így elolvasgattam. Borzongató a történet.
1: Borzongató folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a
0: gépeltérítős. Igen.
1: Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
0: Azt mondják a hallgatók, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelt a néni.
1: Még nem veszítetek. Még nem.
0: Még nem veszítetek.
1: De a forró betonolásolok, az is jó. Egy jobb bonanza. Igen, szegényként, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
0: Ő nem nevet még, de majd fog.
1: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
0: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
1: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk. Jó, 2 perc, pontosan 7:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van!

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazás olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk, kötélpiramissal bővült a Jaminai Kressz Park, zseblámpás kaland a Munkácsiban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódóan ma este az evangélikus kistemplomban a csabai mesék keretében hajtanak fejet a szabadságharc hősei előtt, illetve Bauer Barbara Hídépítő című regénye nyomán Békés Csaba múltja, alakjai és történetei kelnek életre. Új kötélpiramissal bővült a Szegfű utcai Kressz Park Békés Csabán, tudatta a beol.hu. A Jaminában felállított 3,5 méter magas mászóeszközt már használhatják a gyerekek. Az új játék mászásra és közös játékra is alkalmas, emellett a gyerekek mozgását, egyensúlyérzékét és mozgás koordinációját is fejleszti. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsi Mihály Múzeum természettudományi kiállítását Békés Csabán, írja a behír.hu. A programot az Állatok Világnapjához kapcsolódva szervezték meg a 6 és 12 év közötti gyerekeknek. A résztvevők a múzeum termeit járva a Körösök vidékének természeti értékeivel és állatvilágával ismerkedtek. A zseblámpás felfedező túra után kézműves foglalkozás következett, ahol sündisznós ajtódíszeket készítettek. Beerősít az indián nyár, hiszen ma sok napsütésre készülhetünk, és Békés Csabán délután akár 28 fokot is mérhetünk. Gyenge marad a légmozgás. Az esti órákban 15, hajnalban pedig 6 fok valószínű a derült ég mellett. A nagynapi hőingás sokakat megviselhet, így például vérnyomás problémák, keringési panaszok is előfordulhatnak.
3: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes lesz itt? Nem, gyerekek, nem érdekel, az van, nem néztem meg.
2: Elég
1: a
2: hamar elengedtem.
1: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel már szenvedés története. De írjátok,
3: ott
1: hogy ilyen.
3: Ott a sajátod, így
1: van. Nézd, Istennek nézek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég van a saját életem. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát ők nagy bukta. Na, innentől ez még jobban érdekel, ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te mondtál.
2: Köszönöm.
1: Én is közben csinált a filmet.
2: Rendezted vagy szerepelsz?
3: Leszítünk egy biliárdot a Filiptől.
2: Az NK-ba volt
1: egy kicsi. Utálta egy kicsit, egy százacskát beutáltad.
3: És a szomszédokat rebootoltam egy galaxis útkalaus toposoknak.
1: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, tehát 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dolláron nyitott a mozikba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
2: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
1: Így van, így van.
2: Ne engedd el.
1: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Közi srácok, ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene, arról mi tehetünk, de az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
3: Elmondanám,
1: de...
3: úgy eszük a reggelit, mintha börtönben lennénk.
1: Így van.
3: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
1: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz, kérdezi Péter? Péter, nem a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az akkor csinálják, mikor Laci van, Laci ma van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
3: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
1: Hogy
3: az
1: vagy László.
3: És akkor azzal már tudunk.
1: Igen.
3: Ó, kérdezzük, hogy mikor megy Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Duma Színházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
1: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
3: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
1: Igen? Igen.
2: Az már most az van, ősz van.
3: It's happening?
2: Aha.
3: Jó, jövök.
2: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
3: Majd mindjárt megnézem.
2: Konkrétumokat?
3: Ezen a héten megyek Fertődre.
1: Na, de ne fertőzz.
3: Vigyétek innen. Ebben ennyi volt. Adtunk neked egy lehetőséget, Balázs, visszajöttél
1: vele. Eljátszottam vele, így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
3: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
2: Mindenhova.
3: Elkerüljem ezeket a városokat.
1: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
3: Igen.
1: Nem tudom pontosan igazából a négy helyszín. Novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
3: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
1: Igen, nem jön az SMS, de Balimon nagyon várunk Egerbe. Egerbe? Jézusom! Nem, mondtam, hogy novemberben én kérek szépen egy négy darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
3: nagyon jó,
1: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy... De jó. November az jó.
3: Jó van az a... Jó van-e?
1: Na.
3: És itt Pesten egy Zilurdiba szoksz lenni?
1: Most van valami új rendezvényhelyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
3: Köszönöm szépen.
1: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán egy triplát odavágjál.
2: Jó a terem, jöhetsz eszem.
1: Igen. Jó az atmoszféra,
3: lehet,
1: jó a terem.
3: Lehet, hogy nincs kitéve a Győr. Na majd utána járok, srácok, de jövök, össze jövök Győrbe.
1: Na, ugyanakkor a Dimos Színházba rakják ki. Hát azért
3: nem tudom, mit csinálnak ezek a pénzükért.
1: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatban rakjanak ki.
3: Én nem tudom, mit csinálnak.
2: Csak föl a Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
3: Tegnap hívott a Lovász Laci.
1: Hogy?
2: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról.
1: Hallott, hogy megemlítettük.
3: Lehet, hogy már most már bennem a perben, de igen, nem tudom. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matini előadást fogok tartani a BKK-ban. 13.30, ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek. A végén.
1: Na várjál, ez mi most lemaradtam. Mi ez?
2: Szilveszter. Ugye szokott szilveszter csinálni.
3: Igen, és most nem az estét kértem, hanem mert az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még csatra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána tiéd az este.
2: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13
3: nem, mert behagyjuk osztó, utána jönnek a többiek,
2: ja?
3: Úgy, nincs ilyen duplázás.
2: Nem az egészet megvetted, az egész épületet?
3: Az egész napot?
2: Erre.
3: Nem, nekem elég lesz a 13.30. Most azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyétek.
1: Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durrant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
3: Elkerüld a forgalmat, elkerüld az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
1: És... meg éjfélre valahol ott akarsz lenni még, vagy otthon, vagy barátokkal.
3: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad, hogy gyertek.
2: Na, és mi a meglepi?
3: azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valami valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
2: De titokzatos.
3: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem, remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
1: Jók az energiák. Na jól van, itt van közben a hallgatónk. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, Anett vagyok.
1: Hello, Anett, honnan? Anett, honnan hívtál?
4: Sziget-Szent Miklósról.
1: Oh, nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Sziget-Szent Miklóson vagy. Aha.
4: Nem.
1: Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
4: Vevőszolgálaton dolgozok.
3: Aha. De mire ez a nagy
4: áruházba? Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
1: Vevőszolgálat, egy nagy áruház. Mit csinálj vevőz? Ja, oda megy, aláír, pecsétel.
4: Igen, aláír, pecsétel, hogy a szervizbe küldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
3: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
4: Persze, figyelj. Mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe. Jól, hát nem a pénzt kapom vissza. Hát nem.
1: Nagyon jó.
4: És akkor amikor de nincs is olyan nagy baja, akkor inkább el se kell küldeni.
3: Így kell, de majd, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
4: Hát szerintem így annyi, azért annyira nagyok nincsenek. Ez a legtöbb, például most nagyon sokáig jött egy néni, aki 7 hónappal ezelőtti táblacsot itt szerette volna, hogy vegyük vissza.
2: Édesem.
1: Na.
2: Kijette belőle a mogyorót, a többi nem.
4: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt februárban vette. Aha. A néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk, mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem
2: most
4: tudunk.
2: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
1: Tényleg?
4: De három volt. Ja,
3: de mekkora jó kontroll az?
4: Háromból egy sort hiányzott.
3: Mindegyikben, jaj. Hát megnézte, hogy hát az jó eső.
4: Igen, az jó eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
3: És mekkora jó kontroll az amúgy, amikor 7 hónapig ott van egy csoki
2: elpolcodon. És nem eszed meg. Csak fehéredik,
1: Jól van, Annett. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Eszterre szeretnék játszani.
1: Ez a beszéd.
4: Hogyha lehetne.
1: Hogy ne lehetne. Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk. Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
3: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
4: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van kedved. Közel nekem amúgy van négy gyerekem. Mit
3: négy?
4: Hozzá? Igen.
1: Hát ez... Egy fegyverletétel volt igazából.
2: Hát ez egy eldobálás. Melkaslövés.
3: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
1: Négy
3: ez
1: gyerek?
3: Az rengeteg munka.
1: Négy gyerek, Anett,
3: csoda,
1: tényleg?
3: Hogy beszédképes vagy Anett.
4: Tényleg.
1: Mekkora? Hát, hogy... Igen, mi
4: a... A legnagyobb, vagy most lesz 17-én 18. Aztán van egy 15. 12, meg egy 6.
1: Azt a minden
3: nagyon
1: ide.
3: Nagyon fiatal hangod. Nagyon fiatal hangod. Úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom közben apuka ott elkezdte a reggeli rutinját.
4: Nem, ez a 15 évesen volt, meg ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
1: Édesem, na jól van.
4: Na most megkészülődnek.
1: Oké, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
4: Hello.
1: Ah, úgy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
3: Igen.
2: Ez nem jó ez a hét.
1: Torres van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
3: Jön Eszter is. Kitelepülése hideg van, akkor betelepülünk?
1: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert hogy nyitjuk a konténert, és...
2: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
1: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk. Leszek,
2: nem én rohangálok már, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
1: Tácsi-tácsiba leszünk, készülj.
3: Utasítani, hogy Balázs visszautasítana.
2: Ő nagyon szereti.
1: Nyomom, én már tacsi-tacsiba vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van. Úgyhogy...
3: Akart is mondani, hogy jó lenne, hogy abba hagynám.
1: Nagyon tacsiba vagyok.
3: Ez, sok nekem ez már így, hogy csak kedv van, de már elfáradtam.
1: Már széttacsiztam mindenkit ma reggel is, zsülelkeztem.
3: Zsülben nagyon rezignálta fogadja a seggbocsit, de...
2: Hát ahogy szokta.
1: Úgyhogy...
2: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
1: Úgyhogy pénteken ottant vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
3: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
1: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihenés, az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák, fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágd földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
2: Kulcsosok 6.30-ra oda jönni. Bizonyám. Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
1: Igen, korán kell jönni, de ezt úgyis tudjátok, igen.
3: Szeretnék mindenkit, ha elnézést kérni, nekinek azt mondta, hogy megy egy Győrbe idén. Mert valójában március 7-én megyek.
1: Ne törődj vele, hát, akkor hát talán értjük, hogy a Duma Színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
3: Az óriási. Az
1: mi volt?
2: Ma Miskolcon?
1: Ma én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
3: Azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
1: Hát ez felfoghatatlan.
3: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyú, lehetek előtte? Lehetek előtte? Hol akarsz előtte lenni? És akkor itt vagyunk, hát Dumában már itt kezdődik. Figyelj, ha elszaladtam a Duma Színházig otthonról.
2: De is mondtad, hogy lehetsz előttem nyugodtan.
3: Figyelj, megérkeztem, és mondtam, hogy figyelj.
1: De ez jó, hogy kell egy kis adrenalin egyébként. Kell egy kis adrenalin. Igen.
3: Csak nem így kell műsor.
1: Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, fél 5-kor sikerült elindulni a Miskolcra. Tehát, hogy 6 előtt 3 percbe is estem. Ott voltunk, hogy ott voltunk, igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? Hát a tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
2: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
1: Egy olyan Cupra,
2: ami ravál.
1: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe Cupra ravál.
3: Szóval aki megnyer, az Cupra fut.
1: Hát az így van, az abszolút Cupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
2: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy beindítod.
3: Rádiós műsorvezetők, ahogy közvetítik majd az elektromosat.
2: Na figyeljetek, milyen dögös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyankor, amikor gázt adsz, akkor biztos, hogy dögös hangja. Itt sem.
1: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
2: Lehet, hogy van benne.
1: Lehet, hogy van ilyen.
3: Van az a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tény, mintha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt, de ezt miért csinálják amúgy? De ezt miért csinálják?
1: Mert az a tolató hang, és a tolató hangot neki be kell rakni, hogy ne üssél el, mert az feltételezi, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg énekel.
3: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
1: Igen.
3: Már eljött ez az én órám?
2: Úristen,
1: ne, ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
2: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
1: Csak előre lát a sofőr.
3: Amúgy okay, kéne,
1: tehát ugye az volt, azért előre látsz,
2: hogy de te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
3: Milyen hangot lehetne adni neki előmenetben, hogy így...
1: Tudod, rendes tudjuk, motorhangot nem, legalább, állítsuk nem. Be a motorhangot, nem?
3: Nem, én szerintem
2: ízét hát ez ilyet, hogy szódát!
3: Nem, vagy ilyen patadobogás kéne tör. Azokra előrefele jön, és akkor hátfele...
1: Mert ez egyébként tényleg durva.
3: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
1: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 kilométer alatt hangot ad. Tehát, hogy mindenki előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esélye, hogy elüssön. Aha. Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
3: Ha 30-al elütnek, az fáj?
1: Az nagyon tud fájni, igen. Igen. Kötelező hang előre. És köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
3: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor lehet, hogy a dologat berakni.
1: Ilyen, anyád, igen. Menj már!
2: Jövve!
1: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
3: Ilyen polifonikus csengő hangok kellene meg.
1: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne is, fölmondhatná valamint akar, hogy Trabant hangot adhatnál neki, igen. Csinálja hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek. Hát
2: technikai szempontból logikus a dolog, egyébként de én tényleg hallottam már csendes autót, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy a múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el, a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tollatásnál. Ezt hallod állandóan, mert hogy senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallod, hogy mintha tollatna, de nem, előre megy.
1: És úgy olyan
2: hangotán. És beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és aha, akkor egy gombot a csávó, és sípol a kocsia. De azért, mert senki nem figyel semmire.
1: Tök merő. Teslába lehet finkhanggal dudálni, azt
2: az jó.
3: Komolyan.
1: Az be tudod programozni. Hát de végre, ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni, ide valaki, vigyázz kocsi, vigyázz kocsi, az is jó.
3: Egy kutyaugatás kéne szerintem.
1: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingolgod. És egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzünk a reggelire.
3: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6.55 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
1: Na jó van.
3: De akkor, ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a csumbabamba számodat, vagy táncodat.
1: Ez a csumbabangám, gondolkozom, hogy
2: csumbabanga.
1: Csumbabanga. Gondolkozom, be kéne rakni. Hogy be kéne rakni azt a dalt jövőre.
3: Kell nekünk, Balázs, egy nagy kávé, az kell. Az
1: nem, nekem a szemembe belement valami, tessék.
2: Az nagy ugrálós himnusz.
1: A csumbabamba, ugye? Hogy annak helye lenne?
2: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Nem tudom, most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
1: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi otti partival egyelőre.
3: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és azért a kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
2: Szabad lesz.
1: Csinálok egy bulit 60 pusztán.
2: Tök jó.
1: Nem, ahogy
2: figyelj, tök kiszolgáló épületek megvannak.
1: Megvannak, szállás megvan.
2: Nem kell
1: megvan
2: konténert vinni a fellépőknek, tök jó.
1: Aki összefossa a márványt, kitiltatjuk. Nyom, az többet nem jön. Csak le kell slagozni. Slag egy gőzborotával leveretjük, nem? Ott benne megcsináljuk.
3: Ott rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
1: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
3: Csak nehogy aztán az ebra dobogás majd.
1: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementó tárdogál.
3: Tudom, mit lehetne csinálni belőle? Szerintem tök jó pszichiátriát.
2: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehetne belőle. Olyan rezsije lenne annak az épületnek, hogy azt nincs,
3: hogy igen, nem valami termálvízzel van fűtve.
2: Lehet, szanatórium, hogy van, de akkor is.
1: Szívkórház, szerintem elvonulás közben, annyi igen mindent lehetne abból az épületből csinálni.
3: Hát nagyon jó pszichiátria, nagyon hiányzik ennek az egész országnak, teljesen őszintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen elfekvős.
2: Jó kis okni oda lett.
1: Én egy hétre szívesen befekszem a márvány szobába egy
3: botticelli
1: freskoát. Na minden, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: rádió egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
16: Magidi Design. Egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés. Tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
17: Félávás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Félávás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
18: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
19: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
21: Gyúrsz?
22: Mi is? Csakmi kolbászt.
21: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Bialex, BSV. És még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
22: A Csabai, Csabán az igazi.
23: Itt van az ősz, itt van újra.
24: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
23: Mégpedig Békés Csabán az SKF műszaki áruházban.
24: Mire számíthat?
23: Makita szaktanácsadás,
24: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése.
23: Egész nap extra kedvezmények.
24: Az első 50 regisztráló ajándékot kap,
23: majd a nap végén pedig értékes ajándéksorsolás.
24: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
23: szintén kedvező árakon.
24: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
23: Várunk téged is október 6-án 9 órától
24: áruházunkban.
23: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
25: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
26: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
25: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
26: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos.
27: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
28: Köszönjük!
29: Reklámot hallottak.
30: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Ösztöndíjra pályázhatnak a helyi fiatalok, jubilált a lisztérzékenyek csoportja, figyeljünk a sünökre. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. November 5-éig pályázhatnak Burza Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló békés csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatást azok is kérhetik, akik már nappali tagozaton tanulnak valamelyik felsőoktatási intézményben, és azok is, akik a következő tanévben szeretnék elkezdeni egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat. A támogatás összege a család jövedelmétől függően havonta 20-23 vagy 25 ezer forint lehet. A pályázást az elektronikus burzarendszerben kell elindítani, majd a szükséges igazolásokat is be kell nyújtani az önkormányzathoz. 25 éves segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békés Csabai Lisztérzékeny csoport, számolt be a beol.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az érdeklődőket előadásokkal, főző bemutatóval és gluténmentes termékek kóstolójával várták, emellett egészségügyi programokat is szerveztek. A közösség hiteles információkkal, gyakorlati tanácsokkal és a tagok tapasztalatainak megosztásával támogatja az érintetteket. Az őszi kerti munkálatok során se feledkezzünk el a sünökről, hiszen akár a kertünkben egy-egy levélkupac alatt is menedéket kereshetnek a téli álmukhoz. A túl kisméretű 600 g-nál kisebb sünöknek segítségre van szükségük a túléléshez, hívta fel a figyelmet Nagy Tímea, a Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont alapítvány vezetője.
32: 20% zsírtömegének kell megvenni, de hát hogyha ő ezt nem éri el, hiába merő téli álomban, ő ezt a zsírmennyiséget föl fogja élni, és sajnálatos módon tavaszra el fog pusztulni. Abban az esetben, hogyha sünikét találnak, hívjanak minket, elmondjuk, hogy hogyan, miként kell eljárni, és kérünk mindenkit, hogy tejjel nem kell itatni a sünikét, tehát minden esetben egy kis alutasakos macska eleden, egy kis lisztkukac, reszelt alma, bőven elég a süninek.
31: A sün védett állat Magyarországon. Pár szóban az időjárásról. Továbbra is élvezhetjük az indián nyarat, hiszen ma a napsütésé lesz a főszerep, és gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Békés Csabán napközben 28 fokig melegszik a levegő, a derült ég mellett este 13, hajnalban 6 fok valószínű.
33: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthon kivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
34: A
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj. Essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jól lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nincs. Nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itten a pénteki konténernyitás elé, vagy hát alá.
5: A gyerekek azért 20 millió ére kicsit fázhat.
4: Na, így van. Jó? Tehát azért lehet egy kicsit. Azért lehet egy kicsit fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtuk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
5: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
4: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
5: Azért, na.
4: Jó, ez nem igaz. Ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni? Szörnyen udánosak! Jó, azért ez nem igaz, na. Hogy nincs morgolódás, meg kicsit nem rúgnak belénk.
5: Légy szíves. Hát oda be se engednek benneteket tiszás rádiósokat.
4: 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
5: Oh. És tehát még tényleg hisz, na, nem menjünk.
4: Engedd el? Engedd tovább? Semmi, ne törődjél vele. Jó.
6: Én bírom azt, amikor valaki elfű. Így van, csapassad apukám.
4: Csapassad, nem baj. Nyugodtan. Adjál nekünk nyugodtan. Adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít így a kazi. Valamilyen gombot be van nyomva.
5: Igen, amikor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
4: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet az. Be van
5: miért
4: nyomva
5: lenne? Valami. Nem analóg. Hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te rádiódál.
4: Egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye? Ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne arra mész. Kettőtta vaze, azért ma már azért ezt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út, én is nagyon kevés közlekedés mondok, csak ami nagyon fontos, mert kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
5: És akkor bárhol mondtak trafi infót, ha adta ez a rádió állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
4: Na, igen.
5: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
4: Belassulás, brutál belassulás.
5: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikban vagyunk.
4: Őrületes, nehéz 70-nel kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
5: Segítsetek, tudom, hogy én egy maradi öreg ember vagyok, de hogy
6: nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deaktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
4: Igen, tehát, és ment a nézelődés.
6: És 4 sáv állt teljesen.
4: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t offra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni
5: vagy
4: hosszan.
5: Vagy
4: TA, TP, vagy RPT, vagy TPP.
5: TPM, vagy TATP,
6: PRT, TM. Azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
5: Nem merted, mi?
6: Úgyhogy én a TP off-al nagyon-nagyon óvatos lennék, mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
4: Azonnal kilő, igen. Na. Viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
5: Iskolába viszik
4: a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
6: hát engem
4: hogy
6: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
4: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
6: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszaka is sötét volt.
4: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
6: Nem mondok jókat, szerintem nem
5: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog, igen? Ugye, tehát még nem
4: 7 óra
5: dolgozik,
4: miatt nem gyarakodnak.
5: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
4: Jó fejség nincs.
5: Szerintem kevés.
4: Undogság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt szerintem az ősz, nincsenek. Lenyomták a szeptember.
5: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
6: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
4: Jó, akkor oké, okay, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
5: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
4: Igen, 3 undok.
6: Szerintem senki nem veszi fel.
4: Jó. Tessék. A Lackó legenerált számokat
6: fogja felvenni.
4: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
5: Tehát, karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
4: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Tényleg. Erika a Fény utcai piacról.
6: Ez nagyon igaz.
4: Na, Lackó, a puha kacsóddal a külsébe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
5: Gyünacsi.
4: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
5: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
4: Mondom, hogy Erika kozmetikus karcagi.
5: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.

0: Széri alakatost, azt elvesztettük?
1: Az nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter! Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
3: Halló, halló.
1: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kérdés csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy, tetszik lenni október 6-án?
3: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
1: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
3: Márta.
1: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
3: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
0: És nyugdíjas?
3: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
3: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
3: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
0: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
3: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar. És nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett, tehát nem...
1: Kevesen vannak még, nincs jó, tülekedés. Igen, tényleg jó.
3: Hát,
1: igen.
3: Nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így kérdezem ki magam.
2: Azt még kérdezhetem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
3: Nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is. Dolgoztam sokat, de meg volt úgy minden.
1: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel. Meg gondolom, korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad az egész nap.
0: Igen, mert ilyenkor lehet bosszankodni, hogy miért vannak ilyen sokan. Mert 8 után mennétek, akkor már a dolgozók nem mennének a boltba.
1: Igen, akkor csak ti
0: lennétek, sokkal kevesebb lennének.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
3: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csáó,
0: jó egészséget.
1: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
0: És jól van.
1: Nagyon jó.
0: Hogy lehet jó legyen?
1: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
1: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már refluxod a Tibinek, hogy...
1: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
1: Igen?
3: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közvélemény kutatást végzünk.
3: Csupa fül vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
3: Kata!
1: Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
0: meg. Tegeződhetünk, Kata?
3: Na, ez nyugodtan.
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
3: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
0: Nyaralgatunk!
1: Wellnessezgetünk? Wellnessezgetünk?
3: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
2: Igen,
3: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már
3: ott. Ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
3: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
0: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
0: Én csak azt keresem.
1: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
3: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
3: Úgyhogy jó, minden jó,
0: de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
3: Így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
4: Igen, igen.
1: Miskolc, Tapolc.

0: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
1: Nem.
2: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és forcánkörmöket épít.
1: Fodrásra voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó hajad.
3: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk a...
3: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén, én
1: bocsánat, akkor megy.
3: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
1: Sziasztok.
3: Ciao, ciao.
0: Gyerekek. Na, két hölgy.
3: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogyis. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor. Good. Tessék?
2: Very good magyar.
3: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
1: Haló?
3: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt.
3: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter. Én kezdtem a szállat, igen. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
3: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
1: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
3: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
3: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
1: Köszönöm kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
0: Na, ez munkában?
3: Szorgos a magyar. Munkában?
1: Igen.
3: Egy keresztevet kaphatunk?
1: Melinda,
3: hol értünk el? Merre vagy az országban?
1: Dunaalmás,
3: na, aztán meg nem.
2: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
1: Igen.
3: Dolgozom? Mit dolgozol?
1: Kereskedelem.
3: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
1: Hogyne, igen.
3: Szó, jó. Igen, értem, akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
3: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebújtolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
1: 10 óra környékén már.
3: Jó, akkor visszaírunk.
0: 5. kávé után.
3: Okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van,
2: egy
3: félig. Oké, ciao, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
0: Nem, azért már nevetett kettőt.
2: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hétkor valakit feljük, az egy terrorcselekmény.
3: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
2: Félig benne van valakiben.
3: Gyere Zoli. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
0: A lábúja megvan?
3: Egy lábúja hiányzik, és... Haló?
2: Kis Ádám.
4: Igen.
2: Jó reggelt,
3: jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
3: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
4: Persze, tessék.
3: Egy keresztet kapatunk.
2: Merre fogsz mostanában Ádám? Igen, kis Ádám hívják.
3: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
4: Nem, sajnos nem van.
3: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
4: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
3: Komló. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
0: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
3: Igen.
2: Nem vártok, nincs nem egy kis más szobra ott valahol.
3: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
4: Én a távfelügyeleten, a multi-elemző RT-nél dolgozom diszpécserként.
3: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
4: Pontosan.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
4: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
3: Igen.
0: Lenne valami jó buli,
2: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
3: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
4: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
3: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
4: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
3: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
4: Így van, ahogy mondod.
3: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyi.
0: A kevés a fizú.
2: Zsibad a balkarod.
3: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
4: Így van. Köszönöm.
3: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
4: Hát, elmegy. Nehéz.
0: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
3: Igen.
4: Hát azért van. Nem szoktunk unatkozni.
3: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ott ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
4: Ciao,
3: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
0: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
3: Pozitív.
2: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
3: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
0: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
3: Hát én mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
0: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
3: Mennünk kell. Ja, ilyen gyorsan.
0: Mi van vele, egy Gyula?
2: De mi az, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkaskutya?
3: Egy utolsó. Ivett. Ja? Ivett.
0: De szeretem. Ivett. Nagyon jó.
3: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
3: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol Ivott?
3: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És
3: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Ja, be kell adni.
5: A Ivott szám jelenleg nem elérhető. Akarja. Próbálja.
2: Beivott.
3: Én szeretem ezt a hangot. Kicsit izgat.
2: Már ő már hány éves amúgy ez a hang?
3: Ez nagyon régi.
2: Tehát szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
3: Belefér még egy Zsül? Nem. Zsül? Nem. Zsült nem az infarktus fog elvinni, nem.
2: Engem tök érdekel, ki a hang. Nem tudjuk kideríteni, ki a hang, aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
3: De kicsit ilyen nazális, ilyen orrhangon mondja. Biztos mondták neki, hogy Erika, mondd még egy kicsit.
2: Vagy besonták az orrát.
3: Igen.
0: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a Nárai Erika?
3: Nem.
2: Nem.
3: Nem.
0: Befogott orral?
2: Nem. Szégyellem magam.
3: Szégyellik magunkat ezért, szégyellik magunkat. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedése dolgozatok ti is, mi pedig jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
9: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
10: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
11: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Reklámot hallottak.
17: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A láthatóságra hívták fel a figyelmet, időutazásra várják az érdeklődőket, tűz volt Kunágotán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 860 kerékváros vett részt a Megvilágosodás napja programjain Békés megye 8 városában, írja a behír.hu. A kezdeményezéssel a biztonságos kerékpározásra, különösen a megfelelő világítás és láthatóság fontosságára hívták fel a figyelmet. Békésen, Békés Csabán, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon is tartottak programokat. Napközben a gyerekek és felnőttek játékos feladatokkal frissít tették fel közlekedési ismereteiket, majd este közös kivilágított kerékpározással zárták a rendezvényt. Időutazásra várják az érdeklődőket ma Békés Csabán. A Csabai Messég című könyvbemutató alapja Bauer Barbara Hídépítők című kötete, amely Békés Csaba 300 éves történetét dolgozza fel. A rendezvényen többek mellett Tesedik Sámuelhez, Traka Ernőhöz és Munkácsi Mihályhoz kapcsolódó történetek is elhangzanak. A részletekről a szervező Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke Mácsai Sándor beszélt rádiónknak.
2: Bauer Barbara megírta azt a könyvet, aminek Hídépítő a címe, és Csaba, vagyis Békés Csaba történetét dolgozza föl ez az 710-es évektől egészen napjainkig. Ez azt jelenti, hogy megjelennek benne mindazok a személyek, akik Békés Csabáért, vagy régebben ugye Csabáért tettek valamit. Ezek mind-mind megjelennek a könyvben, és meg fognak jelenni abban a bemutatóban is. Ez mi rendkívüli, pontosabban nem is rendkívül, hanem egy rendhagyó könyv bemutatónak tartjuk a kis templomban. Megszólalnak a szereplők, de megszólal sok minden más, nagyon érdekes bemutatóra van kilátás.
1: Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, számolt be a beol.hu. A Bocskai és a Kossuth utca közötti területen gaz, avar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A tüzet a mezőkovácsházi tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet, hogy a száraz növényzet könnyen lángra kap, a tűz pedig gyorsan tovább terjedhet a környező kertekre és épületekre. Pár szóban az időjárásról. Továbbra is élvezhetjük az indián nyarat, hiszen ma a napsütésé lesz a főszerep, és gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Békés Csabán napközben 28 fokig melegszik a levegő, a derült ég mellett este 13, hajnalban 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk ezt most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát. Kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most ez bejön itt majd most két szomorú telefon. Őrizzük a vibe-ot.
2: Ne feszegessük.
1: Ne feszegessük.
3: Küldtek számot közben a hallgatók. Zoltán a festő például.
1: Igen.
3: Vagy festő.
1: Én a tippelést nagyon szeretem. Na, viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika, gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy á, gyerekek, hát itt most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálása, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországába, valamelyik északi tagországába, hogy megnézzék, hogy hogy reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amik mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éve belül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
2: Nagyon jó, hímmel, hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
1: Elvileg ők ugye védekezésre vannak.
2: Tehát ugye ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karbaállni így a határon, összekapaszkodni?
1: Nem, nem vagyunk. Nem, ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondnak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
2: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
1: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát hogy a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető. Ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag, hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek, érdekes kérdéseket vet föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország és a NATO-val összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De azt mondja, hogy nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország, tehát, hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
1: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy 2 percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
3: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők ugye folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugye náluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, már a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek, és azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy itt tökre jelném, egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint mi valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
4: Tehát most mi kolléga, úgy... köszönjük, látsz... ez egyelőre egy kettes.
3: De nem az, hogy...
2: Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
4: Igen. Én azt nagyon látom.
3: Igen.
2: A Zsüllel.
3: Te egy ilyen szivarraszádú gurulsz be a tank alá. Miközben Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt.
2: Mindjárt hármas.
1: Önnél nyílt ki a naplók, kollégina, egy kettesre tudom értékelni.
3: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek, és tudok olyat mondani, amivel elbagatelizálom. Melyiket szeretnétek?
2: Ne, inkább csak a vicces igen. részét, ha van ennek igen, egyáltalán.
3: De bármelyiket tudom mondani.
2: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége, mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
1: Ezt hogy... mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy elústítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. Aha. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelenteti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO-tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, lett ország, nem tudom, picik vagytok,
3: nem megyünk még oda.
1: Vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás, de ami az oroszokat is eltenteni.
3: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és azt mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO-tag volt, igen, nem védünk
1: meg. Nem, de az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen patthelyzet. Az országot már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene
3: történik? Hát azt tudom, hogy mit várnék el a NATO-tól ilyen helyzetben.
1: Hát, hogy lépjem.
3: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal keméltatni.
1: Na, mindjárt megkérdezi. Zsomkuti Bálint biztonság technikai elemző hat történész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Na, itt már hallottad észben a felvezetést.
3: Ugye a színvonalas felvezetés.
1: A nagyon színvonalas felvezetésünket, ugye. Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
5: Először, ha jutaljak vissza a korábban elhangzottakra, én egy négyest adnék erre a feleletre.
1: No.
5: Ugyanis Finnországot szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorköteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mehet a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
3: tessék
5: másnak.
3: Feri.
5: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből a
3: De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak...
5: Hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogyha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag a úgynevezett finlandizáció óta, amióta egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a II. Világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése szinte teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Hát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
1: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát amitől nincsen konkrét fenyegetés. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országok megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
5: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy irányított demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De éppen beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy az mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország, ezt Vlagyimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
1: Oké, de hibrid támadások, amiről az miniszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit úgy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy hogyan reagál, vagy hogy mennyire egységes.
5: Ugye... Élet már nem zajlik most is, szerintetek?
1: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos repterek ellen is akár.
5: Igen, tehát én abból kell kiindulni, van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamiért úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak egyébként, de klasszikus jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azt ugye ne gondoljuk, hogy az orosz mondjuk századost, akit fölrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgált vastagon benne volt. De most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár.
1: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységes a NATO, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne adj Isten, mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harcviselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
5: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridre van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléganőm használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint fogalom, az egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen álltam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, egyszernések, akik megoldották az egészet. Most ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhában fegyverrel, lelőjük őket. Mondták, hogy nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
3: Nem.
5: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazzak, hogy vizelet és széklet mintát hagytak a WC-kben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb., hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akit felvéreltek erre a munkára.
2: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
5: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel írja el, az a kapcsolatban a következmények is oda kellene figyelni.
1: Európa miért fegyverezte le ennyire magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Milyennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkat magunkra hagyni?
5: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, ugye elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelem is véget ért, és átállt egy olyan tetszhalott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hívták a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkárt, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfoltották az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, hanem az Egyesült Államok.
1: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
5: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, de amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai véderőtől, illetve az orosz olcsó és megbízhatóan érkező nyersanyagoktól. Most mind a kettőbe belerúgni azért mennyire bölcsdöntés. És tegyük hozzá, most megyünk tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
1: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
5: Ez így már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízel botrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. De a világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
2: Hát csak igen. Most már az európai megfizetetlen.
1: Az unió ezzel megtökör is lőtte magát, igen. Ha, igen, a belső égétű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bárint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
5: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez az egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fognia, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, abban nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús úszítás, háborús hisztéria hangulat.
1: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akció van. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
5: Köszi, hello,
1: köszönjük szépen, Somkuti Bálinnal, köszönjük szépen.
2: Na, az AM2-est vegyük meg.
1: Jó.
2: Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, tegnap beszéltük az ankettesről.
1: Vegyük meg a leszerelt már repülésre alkalmatlan múzeumban való ankettesünk. Jó. Legyen egy ankettesünk.
2: Nekem vannak MacGyvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni. Te ott ülsz a szárnyon.
3: A babettába kiveszünk, ami kell hozzá.
2: Ennyi. Kész meg vagyunk.
1: Újra repülésre alkalmasra teszünk. Kiülök a szárnyra úgy, ahogy annól kiültem.
2: Egy ilyen bőrcsigyakban.
1: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
3: És ez hallgatjuk a balukapitán.
1: Neki rohanunk Moszkvának. Ki lebeg a bőrcsicsak a fején, viszi a szél, erős csapat lennék.
3: Azt már csináltam valakiből.
1: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500.
3: A
2: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavar.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
12: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
15: Készíts fel az autódat az őszre!
16: Őszi akció a Hódos Autószerviznél.
15: Akkumulátor, fékolaj, gumik, fagyálló és világítás átvizsgálás.
16: Mindössze 6.990 forintért.
15: Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat.
16: Békés Csaba, Gyulai út 84. Időpontfoglalás 30 307 32 47.
17: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél!
1: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
8: Gyúrsz? Mi is?
20: csak mi kolbászt.
16: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograszt, LL Junior, Bialex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
21: Itt van az ősz, itt van újra.
22: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
21: Mégpedig Békés Csabán az SKF műszaki áruházban.
22: Mire számíthatsz?
21: Makita szaktanácsadás,
22: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése.
21: Egész nap extra kedvezmények.
22: Az első 50 regisztráló ajándékot kap,
21: majd a nap végén pedig értékes ajándéksorsolás.
22: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
21: szintén kedvező árakon.
22: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
21: Várunk téged is október 6-án 9 órától
22: áruházunkban.
21: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
23: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Hungarocell.hu.
24: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
25: Bocskai 29.
16: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
25: Reklámot hallottak.
16: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Az aradi vértanúkra emlékezünk, kötélpiramissal bővült a jaminai Kresszpark, zseblámpás kaland a Munkácsiban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
27: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
26: Az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódóan ma este az evangélikus kistemplomban a Csabai mesék keretében hajtanak fejet a szabadságharc hősei előtt, illetve Bauer Barbara Hídépítő című regénye nyomán Békés Csaba múltja, alakjai és történetei kelnek életre. Új kötélpiramissal bővült a Szegfi utcai Kresszpark Békés Csabán, tudatta a beol.hu. A Jaminában felállított 3,5 méter magas mászóeszközt már használhatják a gyerekek. Az új játék mászásra és közös játékra is alkalmas, emellett a gyerekek mozgását, egyensúlyérzékét és mozgás koordinációját is fejleszti. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsi Mihály Múzeum természettudományi kiállítását Békés Csabán, írja a behír.hu. A programot az Állatok Világnapjához kapcsolódva szervezték meg a 6 és 12 év közötti gyerekeknek. A résztvevők a múzeum termeit járva a Körösök vidékének természeti értékeivel és állatvilágával ismerkedtek. A zseblámpás felfedező túra után kézműves foglalkozás következett, ahol sündisznós ajtódíszeket készítettek. Beerősít az indián nyár, hiszen ma sok napsütésre készülhetünk, és Békés Csabán délután akár 28 fokot is mérhetünk. Gyenge marad a légmozgás, az esti órákban 15, hajnalban pedig 6 fok valószínű a derült ég mellett. A nagynapi hőingás sokakat megviselhet, így például vérnyomás problémák, keringési panaszok is előfordulhatnak.
25: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hey!
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar. Buszos Geri küldte nekünk, de mi felderítettük. Jól van a magyar, nincsen azzal baj. Győr felől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, 1-es út teljesen beállva, pusztán az autópálya építés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelés lassan, teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kadaros kúton baleset. Kardos kúton baleset történt, árokba hajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen. Ha van friss, 06-311-111, ez SMS számunk, és még boldogát tehetitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot, gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
4: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
3: Azért az csecse. Az csecse, gyerekek.
4: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
3: Az mi az, hogy jaj, nem, kell itt elnézni egy jótékonykodni.
4: Én hiszek az emberek jóságában.
3: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
4: Mekkora az összeg, amiből már adnál, mondjuk nekem?
5: Neked? És nincsen összegondolatni.
4: Nincs az a pénz. Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lottón, mekkora az az összeg, amiből már adnál. Tehát...
5: Én nem nyertem a lottón, de így is mindenemből adok.
3: Úgyhogy, ez... Kispolgári jótékonykodás, írja bármely. Igen. Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, hogy senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész, mindenkinek egy hatalmas nagy... középső új. Ezt most én nyertem meg.
5: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
3: Igen.
5: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte az itt. Igen, szóval mentünk, akkor még ugye nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt a humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye tehát 840 ezer forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
4: Jó szíved.
3: És kinél nyerted?
4: Hogy meg kell vegyen.
5: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyokat kacaráztunk, csak akkor nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarászás.
3: Igen. Távolságtartó kacarászás volt?
5: Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így majd egyszer visszakeresem.
3: És 2 milliót legomboltál rólunk. Hagytuk, odaadtuk.
5: Legendás így. Volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és az utolsó pillanatban eszébe jutott az utolsó szó.
3: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit egy memória játék volt,
5: igen,
3: így
5: meg
3: van.
5: Meg lépkedni kellett a mezőkön, ez egy jó játék volt különben.
3: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
4: Azok mind szánalmas szarok. Már ugye, bocsánat.
3: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendárt tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezned a születésnapodat.
4: Szól.
3: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
5: nehéz a... Nehéz a téma, srácok.
3: Ki a születésnaposod.
5: Fájgyomlott az a tortát, amit tegnap ettünk.
4: Igen, várjál, mert ugye az a baj, hogy ha aznap szól már, akkor mi az Istent kapkodsz?
3: Hát persze.
4: Nincs
3: előtte
4: időd.
3: Kell, hogy szóljon. De most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Senkinek. Hát Nekem se volt olyan.
4: Hát, van, hát a Zsül meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös üzenetet, és egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz. A béka január 20, hát fejből hát tudom. Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben hát van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
3: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
5: Ezt szorítottam magam az agyatokat?
4: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették.
3: Bárkinek van itt a stábon belül, is sose felejtjük el. Azonnal nem, írunk neki.
5: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagálunk.
4: De tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázsral például, ja, abban ugye benne bekerül. Vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis ízőbe belerakja, hogy mindenki tudja. Nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja. Nem. Mi mindannyian tudjuk a többiekét.
3: Kinek nem gratuláltunk? Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára. Soha. Nem, nem adunk ajándékot.
5: Van probléma, addig, amíg nem hallom a póni kopogásának, azért
4: a feltételezés fölháborító maga.
5: Igen.
4: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
3: Igen. Nézd, Naci, még nagyon gépen valami. Na, kinek volt Aniten a születésnapja?
5: Ez a szállamost a próbálkozás, ez az volt, hogy...
3: Kinek nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
5: Nagyon közel állok, hogy hazamegyek, és lent parkolok, úgyhogy ez lent meg is
4: fog történni. Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
3: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
5: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani valamit?
3: És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
5: Elszumáltátok az öregemet?
3: Szánalmasabb, tényleg nincs,
4: akkor amikor... Akkor már inkább ne köszönts.
3: Szerintem is.
4: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
3: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod, összedugod a fejedet.
4: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
3: Akkor olyan szülinapi köszöntés lesz, amilyen most lesz mindjárt. Mert hát kifelejti el ezt szánalmasan, ugye? Hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Mikor volt? Sugoljál már, hülye, mikor volt?
4: Október 2.
3: Október 2, hülye, akkor nagyon megcsúsztunk.

0: másik ember születésnapját, és de úgy... hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapot.
1: Ijesztő, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
2: Miért semmi? Lenne ijesztő?
0: Legszárnalmasabb mondat 8 okay. napig aktuális.
1: Nem, azt mondom, hogy 48 napig 72 órás szabály.
0: Igen, erre csak annyit mondanék ott anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
2: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
1: Van egy kis félelem bennem.
0: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
2: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időbe, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
0: Mi van benne? Erről is se tudtam.
2: Várjál, nem jót bontottál.
0: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát.
2: Nem jót bontottál.
0: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
1: Szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
0: Azt elnéztük.
2: Jól tudod.
1: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
0: Szóval nem, megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit, miből...
1: Rossz csomagot húztak ki.
0: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
2: Oda nézd, mi van ott!
1: Köszönöm szépen.
0: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat. Csináltam neked rántott májat, 8,5 kilót.
1: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodoknak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
0: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
1: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négyen nagyon szomorú nélonzacskó, amiben... Van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nélonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
0: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
1: Cipó, a Cipó Kft-től.
0: Igen.
1: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se a hungarocel?
0: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
1: Kérte Gyulit, hogy csinálja meg.
0: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
1: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
2: Friss vágás.
1: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
2: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
1: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
0: Egy csirkeól, így is van. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
1: Igen.
2: Mondtad, hogy neked a kedvenced
0: a májat.
1: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a milló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
0: Hagyjad már mellékes.
1: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rándot meg. Köszönöm szépen.
0: Jó, úgyhogy Isten kehetesen sokáig egy kis rándot
2: májat. Most nem mondd, hogy nem szép.
1: Boldog születésnapot nekem, és mindenkinek, aki szereti.
2: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
1: Így előre tartom.
2: Jó.
0: Az nem holmi Babetta írja valakit.
1: Nem akartak senkit.
0: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalvány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
1: Ahogy van valami baj. De tényleg van valami demenciában.
0: Mit tudom én? Hát
2: nem
0: biztos.
2: Nem emlékszem.
1: Nem tudod, hány éves
2: vagyok? Nem emlékszem,
0: 38-at mondtál.
1: Ödös Istenem.
0: 39.
1: Zsú, ebben a közegben.
0: Még nem vagy 40-ben. 37.
1: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
0: 30. Te majom. 39. Igen. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
1: De akkor miért reggeliztünk?
0: Nem tudom.
2: Mert nem tudtuk mi se, hogy ide ér ma vagy se.
0: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
1: Én csináltam a csiapudingomból.
0: Gyönyörű.
1: Csináltam neked egy barátnőt, Feri.
2: Ide, mától vele élek.
1: Na mindegy. Szóval igen, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
2: És szeretnek. Ez nagyon fontos, sokat gondolnak rád, és szeretnek.
1: Minden.
0: Annyi, hogy még érkezik, azt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
1: Nem kell. Én már nem kérek semmit. Én már meg vagyok.
2: Van.
1: Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
0: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
1: Egy
2: plusz meglepi.
1: Egy bogrács.
2: Jó, most nem mondod, hogy a pacsal pörköltnek nem örülsz.
0: Egy kiló ajvár. Nem. Igen,
1: köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért, és
0: van, aki egy 6 kiló resztet már.
1: Igen.
0: De
1: nem mehettek belőle.
0: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy ilyenkor...
1: Nagyon durva.
0: Ilyenkor mindig megtelek, nem tudok már enni utána. Az olajszak, az nagyon megviselt, igen. Tényleg, írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogy a

0: próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyha próbálja kimagyarázni, amikor elfelejtett egy születésnapot. Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
1: Előtte-utána csak jó.
0: Előtte-utána csak jó, hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
2: Ez vagyok én nektek. Kedvesetek, szerelmetek, párotok?
0: Jó barát, kolléga, te SMS.
2: Harcostárs, SMS író.
1: És szerintem most váltsunk.
2: Igen.
1: Mi az, hogy te nem örülsz?
2: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
0: Ilyenkor mi van?
1: Tamponcikét,
0: törlés. Tamponcikét, törlét, igen, igen. Köszönöm. És ugye ilyenkor még hülyen elmennek egy csomó megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod...
2: Nem tudod, jobb lenni attól, tehát...
0: Igen, megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
2: Köszönöm szépen.
1: Most miért isten csinálnál egy minilóval? Hova teszed?
2: Hát megedetni mája, mit csinálni?
1: Az a legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz. Igen. Érted?
0: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni. Ennyi gyerekek, hát itt kajálunk egy nagyot, meg is
2: mondod,
0: vagyunk.
2: Mondod még tennap a nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
0: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami öntés.
2: És itt ugye, is... itt ugye, hát itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobb részét.
0: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jó, jön még valami finomság, a szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
2: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert... Ez egy kis tranzírsav, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel 7-kor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen, hogy eszetembe jutott október 6-án, hogy,
0: három hogy szeptember 12-i születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek, rokonok, ez nagyon jó, Arnold nagyon jót írt, figyeld. Nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot. És azt mondja utólag, hogy azért írt később, hogy ne zavarjon.
1: Így, de szép gondolat. Hát olyan sokan köszöntenek fiammal. Hát már most minek én is.
0: Azt a mindenit. Azért, hogy ne zavarjon. Érted? Az mennyire durva. Aposom mindenkinek elfelejti a születésnapát, csak úgy hív ilyenkor, hogy neki nap van. Ezt nem teljesen értem. De szerintem, hogy a ne zavarjon, az egy kifejezetten jó duma.
2: Igen, ezt szerintem is jó. Ezzel tudok menni, de én is hallottam már neked saját rokonaimtól, úgyhogy szerintem ez így van.
0: Igen. Apámtól kérdeztük, apa kiszületett 90. február 6-án. Azt nem csesztek át, tudom, hogy az unokám. Egyébként az öcsém, tehát a saját, a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem. Én nem tudom, hogy egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
1: Nagyon szomorú vagyok.
0: Ezekben a születésnapokban, dátumokban teljesen béna vagyok.
2: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez tényleg sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen. Ugyanak ilyen sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
0: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt. Előtte napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van. Ez gyönyörű.
1: Ez Póni Máj. És akkor így meg... És akkor így megkapott kettőt.
0: Nem akartuk eddig elmondani. Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért Póni Májából van.
2: Köszönöm szépen.
0: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani. Ez Póni Máj.
2: Csak a legjobbat érdemlem.
0: Tegnap még kis
1: akartál Póni, gondoltam, behozom
0: így. Tegnap előbb így kopogott a kis patájával. Aztán bementek ott mészárszékre. Azt ott van a máj előtted. Jó étvágyat. Így bent a kis patácskája.
2: Úgy érzem, hogy erre hírre meg vagyunk.
1: Egy darabokba jön, de itt van az
0: hétvégén
1: első.
0: Még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás, az csüt, ott van a mája egyet.
1: Megbotlott,
0: azt ott a mája. Egyé. Megkérdez semmit, egyé.
2: Ez van, aki nem mond karcsikának, az így jár. Az így jár.
0: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
2: Plusz kettő.
0: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Na, elfelejtett szülinapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni, 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni. Azért az na.
1: Na, hát az nagyon meg jó kollégának,
0: azért,
1: hát na.
0: Azért az csúnya.
2: Azért az csúnya. El sem tudom képzelni, milyen durva lehetok.
0: Apámat kérdeztem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
1: Egyre hanyatlik az öreg.
0: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
2: Micsoda?
1: Váltsunk még magunkat.
0: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
1: Hát az első köszöntésnél hibázott, a második, mert nem akarta ugyanezt.
0: Igen. Eszter a Júli ajándékától mentse meg a jóisten. Lásd Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
2: Hát csak engem mondom, annak már kitiltottak. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladat is Júli kapta meg. Teljes mértékben
1: intézte. Az igazi ajándékozó születésnapra saját...
0: Szerinted? Az, kétségbe van, hogy én csináltam a májat neked.
2: Olyan
0: én vágtam bunkosbot a fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem között.
2: Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
1: És nem kell mindent elvállalni.
2: Nem kell mindent elvállalni. És ez annyira durva.
0: Mondjam Júli SMS-ét tegnap?
2: Igen, egyszer.
0: Akkor már menjünk el ilyenbe. Barikám, hát tudom minimum. Eszternek hétvégén volt a születésnapja. Tudom, hogy nehéz megünnepelni, de hogy esetleg nem akartok valamit. Meg a hétvégén motoroztál, de hogy nem lehet, hogy esetleg egy kicsit elfelejtődött. De valami nagyon kéne adásban, hát mégiscsak nem. Hát tudom, ó, a tököm meg minden, de én segítek, ha van ötleted.
1: Gyakorlatilag Júli könyörgött.
0: Segítek, ha van ötleted, de ha nincs, hát más. Ne, szuper.
2: Na hát örülök, hogy betekintést nyeretünk a szervezetünk működésébe. Ez az olajozott, és előre jól kiszámítható dolog.
0: Zéro válasz. Egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
1: Látod, valami intézett.
0: Laci pecsenye, én visszértem. De jó vagy, közi.
2: Laci pecsenye.
0: Óriási imádom.
3: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az, hogy igen, jó. Figyelj, hívd már fel a Ferit hát, ha neki valami ötlet.
0: Jó, tényleg. Tényleg, hú, hát ma van, várja, fél van a Júliót. Figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötlet, mondom, hogy legyen. Látod? Látod, milyen fontos vagy?
2: Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Meghatottság. Ez egy belőtrázó. Velőt rázunk meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg. Köszönöm.
0: Na, Isten értesen, te kis
1: születésnapot is kaptál még.
2: Köszönöm szépen.
3: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekbe. Miért? Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
0: Igazi genyók, igazi rohadékok, imádom.
2: Na jó, srácok, gyerekek. Minden kedves a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
0: Van egy 8 kiló májunk.
2: Van 8 kiló sült máj, meg Laci pecsenye, ha minden igaz.
0: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
8: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Reklámot hallottak.
15: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ösztöndíjra pályázhatnak a helyi fiatalok, jubilált a lisztérzékenyek csoportja, figyeljünk a sünökre. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. November 5-éig pályázhatnak Burza Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló Békés Csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatást azok is kérhetik, akik már nappali tagozaton tanulnak valamelyik felsőoktatási intézményben, és azok is, akik a következő tanévben szeretnék elkezdeni egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat. A támogatás összege a család jövedelmétől függően havonta 20-23 vagy 25 ezer forint lehet. A pályázást az elektronikus burza rendszerben kell elindítani, majd a szükséges igazolásokat is be kell nyújtani az önkormányzathoz. 25 éves segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békés Csabai Lisztérzékeny csoport, számolt be a beol.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az érdeklődőket előadásokkal, főző bemutatóval és gluténmentes termékek kóstolójával várták, emellett egészségügyi programokat is szerveztek. A közösség hiteles információkkal, gyakorlati tanácsokkal és a tagok tapasztalatainak megosztásával támogatja az érintetteket. Az őszi kerti munkálatok során se feledkezzünk el a sünökről, hiszen akár a kertünkben egy-egy levélkupac alatt is menedéket kereshetnek a téli álmukhoz. A túl kisméretű 600 g-nál kisebb sünöknek segítségre van szükségük a túléléshez, hívta fel a figyelmet Nagy Tímea, a Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont alapítvány vezetője.
2: 20% zsírtömegének kell megvenni, de hát hogyha ő ezt nem éri el, hiába merő téli álomban, ő ezt a zsírmennyiséget föl fogja élni, és sajnálatos módon tavaszra el fog pusztulni. Abban az esetben, hogyha sünikét találnak, hívjanak minket, elmondjuk, hogy hogyan, miként kell eljárni, és kérünk mindenkit, hogy tejjel nem kell itatni a sünikét, de hát minden esetben egy kis alutasakos macskaeleden, egy kis lisztkukac, reszelt alma, bőven elég a süninek.
1: A sün védett állat Magyarországon. Pár szóban az időjárásról. Továbbra is élvezhetjük az indián nyarat, hiszen ma a napsütésé lesz a főszerep, és gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Békés Csabán napközben 28 fokig melegszik a levegő, a derült ég mellett este 13, hajnalban 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3.9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntését SMS-ből, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa, ő is meg köszöni szépen.
2: Hát, de sajnos, hogy mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
1: És tovább is a resztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és ezt megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
3: De hurka is van.
1: Az is van, köszönjük szépen.
2: Az
4: időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
3: mert
1: nem is
3: mondjuk. Mert sok embernek adtunk lehetőséget.
1: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok! Kocsit szilveszterek Miskolcról.
1: Hello, Szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
5: Hát kiváló telik a reggel, mivel hogy elhívtatok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladék udvarosok, és ma éppen szabadnapos vagyok. És azt felkeltem, az volt az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
1: Azt a mindenit.
5: És a Jóisten szeret engem. Igen.
1: Na, látod? Mit szólsz hozzá? Így is van, de hát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
5: Mindenféleképpen, tehát hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy áttegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát valószínűleg ti felétek is van ilyen.
1: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább, pénteken Tali.
5: Oké, Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
1: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Akkor pénteken találkozunk, jó?
5: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké.
5: Sziasztok,
1: szép napot. Ciao, hello.
3: Gurulós hang volt.
1: Nem kérdezzük meg tőle egyébként, tényleg.
2: De azért, mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
1: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
2: Igen, mutatták nekünk is.
1: Igen, a konténer előtt le lesz rakva egy szőnyeg.
3: Nagyon extrázunk, gyerekek. 20 millióért bárhol kéne gurulni.
1: Hát egyébként így van. Igen. Na, és akkor ugye még itt arról beszélgettünk kicsit félig meddig viccesen, félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából, anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes, de apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először, de érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem, hogy az anyáknak a gyermek születés. És azért az ott van.
2: Van mire emlékezni, tudom.
1: Van mire emlékezni, és igen.
2: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
1: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem, hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak, nem, és, hát azt, hogy hanem, hogy van egy emocionálisan, egy mélyebb kötődés.
2: 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön. Igen. Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerintem az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
1: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az... Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig.
2: Felejtetted már?
1: Nem. Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek tehát ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
2: Nagyobb családon belül a gyerekednek?
1: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy családra
2: nem direkt befelejtett el a amikor így a nagy családra gondolt, akkor hirtelen jutott eszembe.
1: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
3: és
1: tudni.
3: És azért van, nem? A csodálatos nők mellettünk, hogyha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztesenek.
1: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
3: Na, hát nem az ő felesége.
1: Mennyire fér bele, após, menj, azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy a fiadnak a választottja, szereted vagy nem, kedveled vagy nem. Mindenképpen.
3: De ez van családtag.
1: Mert ezzel, hogy nem köszöntöd föl, ezzel kvázi azt üzened, hogy úgy még mindig családon kívül vagy.
3: Megligálod, hogy ő nincs, nem létezik.
1: Hogy nem létezik, így van. Igen. Ez abszolút benne van.
2: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmire nem emlékszik. Próbálsz egy kis melegétele kompenzálni majd.
1: Igen. Egyszer kérdeztem apám, apa, te ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
3: És tökre igaza.
1: De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van. 52 vagyok, írja Móni. Érted? Az apja egy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
2: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalommal kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezetben már mondja. Ilyen
1: kezdődik a hónap, már
2: bemondja. Jövök Móni, számíthatsz rám, jövök Móni, itt vagyok.
1: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyet üd egy csapásra, ez karácsonyra is
3: de
1: igaz.
3: De ügyes. Egy hónappal előtt összebalhézol, nem kell ajándékot venni.
2: De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a pattern, tudod, hogy ezt így csinálja? Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengetegszer meg kell történnie, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
1: Igen, ez milyen kemény. Nem is mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
3: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották?
1: Tényleg?
3: Rosszat mondott, azt hiszem.
1: Ne csináld, tényleg?
3: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a bicóra, azt mondja.
2: Nem kaptok el.
3: Ennyi.
1: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózata legeldugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit és jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előzhet be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhelt a viszony, akkor az érted, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezi, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írnom.
3: Nem.
1: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
2: Feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
1: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökért. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
2: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülőnapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
3: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
1: Érdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, 50, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire pronyó, nem? Vagy ez nem is értem.
2: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
3: De nagy.
1: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
2: Figyelj.
1: Hát az az ő napja. Hát
3: igen,
1: ő szülte
3: de hát
1: meg.
3: Ugye el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem. Hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam minden évben rendre csinál valami sértődést, műsértődést, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa, mindig felköszöntöm őt is és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
2: Bizony.
1: Azt mondja, hogy az én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
3: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
2: Ezt mondta? 10 éves korig?
1: Ezt ne csináld.
3: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
1: Sőt. Azt mondta, hogy hello.
3: Igen. Hogy azt csak a kicsiket ünnepeljük.
1: Innen most már felnőtt vagy, old meg.
3: Innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
2: Valaki írja, hogy az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
1: A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak neki, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS, azért még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntöd föl, nincs endék, oké. Okay. De ez a születésnap 10 éve, miért ha egy éve egyszer elküldesz neki egy sor?
3: Meg, te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benny 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Na akkor jó. Is veszel neki, akkor is.
1: Persze, csak akik nem köszöntenek, valami. Azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz, ahhoz képest évi egy SMS-sel, mennyivel vagy fárasztóbb, sem ennyivel.
3: De ha már elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is benne, hogy még SMS sem.
1: Hogy akkor nincs
3: SMS. Akkor már semmi.
1: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
2: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagilag, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
1: Jó! Na hát ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Az első 8 évben a gyerek nem hall más, csak egy hazugságot, nem? Hát ez nem kell tudnia.
2: Így van, így van. Hát most mit? De nem tudja, hogy lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek? Egy torta?
1: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha, az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessen fel az ünnepeltet. Ah, ez cuki.
2: Okay.
1: Ő megvárja, és amikor valakinek szülinapja van, akkor ő elsőnek ír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
2: Van ebben valami önző, nem Balázs?
1: Van minden benne valami, ilyen adásban, na látod, minden ilyen, ilyen, itt van, minden itt ilyen van. Adásban van egy kis önzés.
2: Így, nagyon durva.
1: Én akarok lenni az első, igen.
2: Köztünk járnak.
1: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat sem tudom már. Tehát 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
2: Nekem
1: igen.
2: Van olyan ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnap, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyel több nevet ír oda a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni a tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni,
1: és ahogy jön még egy, ott még egy név oda kerül.
2: Csak egyre hosszabbak ezek a névlistek, hogy egyikkel se találkozom soha, tudod, de hogy
1: nekem vannak olyan születésnapi köszöntéim, ezt lehet, hogy már elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
3: És csak az egy SMS
1: és
3: van.
1: Csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. Tehát ott, ha nem kérdezed meg az első évbe, az a hajó már, elmegy. Igen. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
3: Ki vagy?
1: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
3: Egyszer
1: kiderül, hogy én vagyok. Most már valami, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy. Jó?
2: Legyen az, hogy jövőre, akkor 50 leszel, akkor igen? Egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
1: De az nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
2: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen hálófogadás itt azért.
1: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlenül érezze magam. Erre menjetek rá, jó?
2: A Balázsó díszlet.
1: Jó.
2: Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik kepperben álltak.
1: Jó. Aki a pereskedtem, akivel peres eljárásom volt, az összes Balázsról szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden évben jön egy üzenet, de nem tudod, nem tudod, hogy ki jön?
3: Van, de,
1: és ott van
3: nem.
1: Egy telefonszám.
3: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
1: És ott vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
2: Nekem van ilyen, nevet fel be. Nevet fel, boldog születésnapot, ő volt a jó ég. Az az igazi.
1: És ki van a másik oldalon?
2: Hát nem tudom, mert egyszer már beírtam, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog, és azóta.
1: Haszontalan dolog? Igen, nagyon igen. Haszontalan dolog? Igen. Mit gondol a hallja?
2: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
1: Ja, ez igaz.
2: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában. Szerintem.
1: Tudod, hány nevet fel van? Nekem.
2: De hány nevet fel?
1: Nevet fel, Bolond, nevet fel, vigyázz. Nehogy fölved, nagyon sok verzióm
2: nekem
1: van.
2: Nekem a pokol, pokol egy, pokol kettő.
3: Az is jó.
1: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
2: Nem, hát valaki valami mostanossággal keresett, hogy akart tőle valami nagyon vagy agresszív volt, akkor az indi pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szólt, hogy anya, hív a pokol, pokol hív.
1: Pokol egy, pokol kettő.
2: Nevet fel a pokol.
1: Nekem a nevet fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy szerintem.
2: Jó, ezen kívül nekem
1: még
2: van
1: olyan. A pokol nagyon jó.
2: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az amikor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit tudom,
3: Szegedi szitu.
2: Valamilyen szitu.
3: És azt hogy, tudod, hogy ki?
2: Hogy valaki abból a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, és hogy csak hogy megtudja, hogy ki
3: negatív az. Negatív a szegedi szitu?
2: A szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csinálják meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért keresem.
1: Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
2: Erőszakos.
1: Csak például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjek el egy városba, csinálják meg nekik valami előadást. És Istenek nem ette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopron. És úgy van, hogy és néha becsörök erőszakos Pécs.
3: Ebben már nem veszem
1: föl. De persze, nyilván nem veszem föl, de tudom, hogy régi időket...
2: Erőszakos Pécs megint keres.
1: Erőszakos Pécs.
2: Nem lehet, hogy Pöcsnek akarod írni, csak Pécsre belőle.
1: Erőszakos Pöcs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy 3-4-szer ráfutsz, 5. már inkább átírod, és beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
2: Elképesztő telefonhívások vannak amúgy. Tehát, hogy azt
1: jó, szerintem... kimenti el a szakikat valahogy.
3: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
1: Fűtéses, nem. Igen, nekem
2: helyen. Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Pistitől kaptam fűtéses Zoli. A fűtésszerelő a rendes.
1: Igen. Én egyszer beértem, hogy nagyon diós, kamerás, endoszkópos, nagyon jó fej. Így láttam a teljes sztorit.
3: Miért nem azt mondtad, hogy jókezű, endoszkópos, jókezű?
1: Jókezű, endoszkópos, diós, kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam, figyelj, és amikor ezek felhívnak, és hív a diós, jófejű, endoszkópos, kamerás csatornába, lemegy Endre.
2: Most hagyd magára apát, mert a jóképűvel fog beszélni.
1: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Mit intézett el neked?
2: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
1: Persze.
2: Ugye? Mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudom, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni a telefont, hanem akkor rögtön, jó napot kívánok!
1: Igen, igen, tudod, hogy jönni. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
2: Igen.
1: Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Istenek nem akarnak
3: elfogyni. Van még.
1: Még mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk. Fogytán vannak a készleteink, 0-23-111-111 a telefonszámunk. Tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek. Adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Duna Pláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek? Fél hét. Fél hétre érkezzenek.
3: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
2: Kérdez csak, milyen forgalom lesz aznap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk itt?
1: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 2-300 kulcs az kim van.
2: Na, ez nagyon durva lesz szerintem.
1: Ott hát sokan lesznek.
2: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
1: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresszó gép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
16: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trendcenter, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design. www.magiditapeta.hu.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
22: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Itt van az ősz, itt van újra.
24: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
23: Mégpedig Békés Csabán
24: az SKF műszaki áruházban.
23: Mire számíthatsz?
24: Makita szaktanácsadás,
23: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése,
24: egész nap extra kedvezmények,
23: az első 50 regisztráló ajándékot kap,
24: majd a nap végén pedig értékes ajándéksorsolás.
23: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
24: szintén kedvező árakon.
23: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
24: Várunk téged is október 6-án 9 órától
23: áruházunkban.
24: Békés Csaba, Szarvasi út 20. Kettő.
25: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
26: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
27: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograszt, LL Junior, Biolex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
26: A Csabai, Csabán az igazi!
28: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
29: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
30: Reklámot hallottak.
31: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
32: A láthatóságra hívták fel a figyelmet, időutazásra várják az érdeklődőket, tűz volt Kunágotán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Közel 860 kerékváros vett részt a Megvilágosodás napja programjain Békés megye 8 városában, írja a behír.hu. A kezdeményezéssel a biztonságos kerékpározásra, különösen a megfelelő világítás és láthatóság fontosságára hívták fel a figyelmet. Békésen, Békés Csabán, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon is tartottak programokat. Napközben a gyerekek és felnőttek játékos feladatokkal frissíthetik. Tették fel közlekedési ismereteiket, majd este közös kivilágított kerékpározással zárták a rendezvényt. Időutazásra várják az érdeklődőket ma Békés Csabán. A Csabai Messég című könyvbemutató alapja Bauer Barbara Hídépítők című kötete, amely Békés Csaba 300 éves történetét dolgozza fel. A rendezvényen többek mellett Tesedik Sámuelhez, Traka Ernőhöz és Munkácsi Mihályhoz kapcsolódó történetek is elhangzanak. A részletekről a szervező Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör elnöke Mácsai Sándor beszélt rádiónknak.
33: Bauer Barbara megírta azt a könyvezményt, Hídépítő a címe, és Csaba, vagyis Békés Csaba történetét dolgozza föl 1710-es évektől egészen napjainkig. Ez azt jelenti, hogy megjelennek benne mindazok a személyek, akik Békés Csabáért, vagy régebben de Csabáért tettek valamit. Ezek mind-mind megjelennek a könyvben, és meg fognak jelenni abban a bemutatóban is. Ez még rendkívüli, pontosabban nem is rendkívül, hanem egy rendhagyó könyv bemutatónak tartjuk a kis templomban. Megszólalnak a szereplők, de megszólal sok minden más, nagyon érdekes bemutatóra van kilátás.
32: Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, számolt be a beol.hu. A Bocskai és a Kossuth utca közötti területen gaz, avar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A tüzet a mezőkovácsházi tűzoltók fékezték meg. A katasztrófa védelem az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet, hogy a száraz növényzet könnyen lángra kap, a tűz pedig gyorsan tovább terjedhet a környező kertekre és épületek. Pár szóban az időjárásról. Továbbra is élvezhetjük az indián nyarat, hiszen ma a napsütésé lesz a főszerep, és gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Békés Csabán napközben 28 fokig melegszik a levegő, a derült ég mellett este 13, hajnalban 6 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dásko Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végére.
7: Elmondám odaként.
6: Október posztromás stresszem lesz, meghaltam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
7: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a
6: rájárnak.
7: Sisere, a pónilómája. A pónilómáját úgy eszik, mint nem lenne holnap, és igen. Ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
8: Jó, de mentél reményében. Egy kört, hogy az enyémet teszitek senki.
7: Igen. Hát a pónimat teszitek.
6: De kértek engedélyt legalább? Vagy nem. Semmi, csak oda telepettek?
7: Csámcsogás miatt mentem ki, mi ez a hang?
6: Hihetetlen, mint a sáska ad olyan. M0-ás gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia, Anett, mi újság?
9: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
7: Anna, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
9: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
6: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
9: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
8: Ez az, szép
7: van
8: volt.
7: Van benne vitamin.
6: Van vitalitás. Pénteken jössz?
8: Nem érdekel.
9: Igen. Kisfiammal megyünk együtt, egy napot igazolok a suliba neki, és ott leszünk.
7: Kérdezzük, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt hallom, elég sok gyereket kivesznek a suliból aznap.
6: Igen.
9: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
6: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de bízunk benne, hogy ott lesz örülés a tenyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
9: Hát az biztos, hogy félkét háznál ez nagyon jól jönne. Most nekünk építjük a felső szintetbe a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
6: Nagyon jó. Jól van. Akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
9: Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
6: Oké, ciao, ciao.
8: Hello.
7: Mi van, ha ő fogja megnyerni?
6: Azt írja, hogy a Mr. Minitben nincs annyi kulcs, de tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
7: Igen, szóval
6: figyelj,
7: ő fogja megnyerni.
6: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána, olyat fog sikoltozni szerintem.
7: Írj már fel, én ráteszem a voksomat, Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó, ha eltalálom, kapok valamit?
6: Kapsz.
7: Megkap a pónnak a lépét.
6: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most csak a máját hozzuk el a póninak.
7: Jó.
6: Kapsz egy törpe pónit, jó?
7: Jó. Ha eltalálom, akkor kapok egy törpe pónit.
6: Na, tessék, fogadásá. Oké?
7: Okay.
6: Ez a nő nyeri meg a
7: mit jó, de teljes neve?
6: Itt fölítsz a teljes nevét. Közjegyző van, nem szólunk bele nekünk. Teljesen mindegy, hogy ki nyertet. Nem tudunk ebbe bele szólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit.
7: Azt
6: ide be fogom hozni a lovat.
7: Nem hallottam még egy nyertes hangot, és az övé az.
6: Jó, de itt lesz a ló.
7: Jó.
6: Szólok, én tényleg hozok neked egy lovat.
7: De világos bal, én sem lesz.
6: Nem válogat.
7: De mi ezt nem válogatok?
6: Én hozom a lovat.
8: Egy van, ló, az kész. Csönd.
6: Ha ő megnyeri, ide, utána viszed a lovat,
7: ahol akarod. Aranysörény és zsemleszín.
10: És a mini, az a legkisebb.
7: Az ennél legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod.
6: Jó, fogadásán. Jó? Fogadásán.
7: Shetlandi.
6: Utána ellovagolsz vele a nap nyugtába.
7: Hát ő is akarja.
10: Nem lehet.
8: Hát azzal nem nagyon.
7: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy ráülhetek.
6: Csak hát keresztbe rakod rajta a lábad, utána kisétál a lábad közül.
7: Mindig az lesz, hogy megállok, tudja, terpeszáz, és átszalad alatt, és előre megyek.
6: Igen. Mennyire lesz szomorú a kis lurkó, írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás, az fogadás.
10: Felírtam.
7: De ott itt nektek van tétetek?
6: A kicsi a tétet, nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy van. Én nem, 300-ban nem tudom eltalálni, nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni, drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, örüljön, hatodjon meg.
7: Vagy, Balázs,
6: guruljon, tessék?
7: Tehát gyába vagy.
6: Most tettem fel a te Anettedre egy pónilovat. Hát most kaptál, ezért ez egy bátor tétrakás volt.
7: Igen.
6: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
8: Nem. Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
7: Összerezentünk.
8: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
6: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
7: Szép.
8: Honnan az ötlet?
6: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
8: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
6: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
8: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
7: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
6: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszó.
8: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
6: Jó. Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
7: Jó.
8: Nézzük.
6: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
8: Eddig.
6: Jó? Azt félre rakom. Azt lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
7: Mi, hogy eddig elhordják?
6: Akkor átcsapok a kezire. Kis marhaust.
7: Igen, oké.
6: Hagyma.
8: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahúst.
6: Nem, először bedobom a hagymát.
8: Hagymát, olaj vagy
6: szalonnát.
8: Zsír?
6: Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
7: Honnan van zsírod?
6: Kicsit, tessék.
7: Honnan van zsírod?
6: Hát lekapok innen.
7: Tudok kölcsönödni.
6: Leszerek egy karét.
7: Figyelj, kell innen egy kis ízét, kolbászt.
6: Bedobom a...
8: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
6: Miből? Mit?
8: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
6: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
8: Azt kiveszed.
6: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én?
7: Tehát megsütött.
6: Rádobok egy paradicsomszósz, oregánó, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
7: Én fogom... kicsit a húst előtte megízesítem.
6: Hát azt megízesítjük, és óbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkini, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajasóval meglocsolom, sütőbe is, 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
8: Ez a fiú, ez tud valami.
6: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
8: Hát te nem.
7: Biztosan nem, de... Az van, az, hogy elmondtad.
6: Megy ez a sebes a Ferinek.
8: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
7: Ekkora füst a problémát.
6: Figyelj, Feri.
8: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkinit.
6: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
7: És csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen gellert, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
6: Jó, de ha kaptok egy fotót.
7: A cukkinitről.
6: A töltött cukinimről.
8: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
6: úgy. Ne röfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukinimre, érted? Belerőfögött a töltött cukinimre.
8: Nem tudom, hogy te szólítod.
6: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
7: Csak ránéztem az arcod.
6: Hányjál ide, ám, éppen a kemerc receptelet magam, te meg ide röfögsz.
7: Láttam a szemedbe, hogy már te is eltöltött, és leszarod az egészet.
6: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti.
7: Okay.
6: Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
8: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
6: Nem, meg fogod ismerni. Megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
7: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
6: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a háttér, és a csávó egy kék dobozzal éppen.
7: Borbás macsi kipeckölt szája, fogad háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is adta kaporszósz.
6: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
8: hány
6: nagyon sérült
8: sütöd?
6: Lennék.
8: Hány fokon sütöd?
6: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
7: 90.
6: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig szobahőmérsékleten.
7: Nem. Lassú szuvidálás összére.

0: Kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit takar? Azt,
1: tudod, amikor a marhahús így berakod, az elkezd így egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik, nem fehéredik ki?
0: Őrbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
1: más pirítod. Más lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsomszót, meg vagyunk!
0: Egy-egyerű
1: lesz. Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát nem vagyok teljesen, azt érzem, hogy bár, ha ez megtörtént, akkor bármi megtörténik.
1: Jó.
2: Ki tudja, milyen világ jön.
0: Akik a
1: parcukini olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és
2: oda
1: húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
1: Jó, oké, de rendben, nem.
2: Hát de ez, ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban, megborotválkozva vagy.
1: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
0: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
1: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
1: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
1: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
2: Meg a keresztbe amúgy különben.
1: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, tudok egy kis májat vinni még.
1: Jó, hozzá egy kis májat.
0: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
1: Én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
3: Nem. Csak így azért nem szeretném, hogy bemész.
1: Egy
3: kiló cukkini. Tessék.
1: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 000 volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
3: Boltba.
2: És lecsipem.
1: Igen, kiküldöm Jean. Persze, Jean. Hátsó kertembe
2: Jean, a verszai között. Megérett a cukkinét.
1: Csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Egész jó, beletalált. Olyan ott tartó, 6-700 körül.
1: Hoppá!
3: Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
1: neked. Ez még nem menne meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
0: Még egy nullát mindenhova.
1: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30 000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
0: Egy fontos, jó, hogy zöld.
1: Éretlen, Anuskám, éretlen.
0: Hagyom már valami
1: éretlen, mert hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kigyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kigyóborkánál vastagabb.
1: Jó? Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
1: Igen? Tehát ez nem tud jó.
0: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
1: Persze. Hát ebben
3: megalázó.
1: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
0: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül.
0: Hol tud ez zöldségesen? Árhol.
2: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
0: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem, azt hogy hívják, alod jön.
2: Az
0: a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
1: Ez tényleg ennyire hülyének tűnek?
0: Nem. Tudjuk, hogy az vagy.
1: Komolyan, tehát ez a kép róla, hogy úgy, én ez vagyok én a szemetekben.
3: Tudod, hogy kikeszed a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni.
0: Azt mondta.
3: De tudom,
1: Hát megint disznót, korpát szórtam, vagy mit szórtam.
2: De tudod, hogy az ajtóban...
1: Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének Noelkának.
2: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nellőzackókat.
1: Sütőből vett ki a tavalyi karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz ott még némi készpénzt, azt is vett ki a sütőből.
2: Meg a strapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vett ki, meg a kiflis papírzsákokat is, jó?
1: A kiflis papírzsák, most szólt rám a kifli, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papír dobozba küldik.
2: Utána már 30 000 fontos büntetést kapsz, csak mondom.
1: Igen.
2: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
1: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor...
0: Papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
1: De mi mit kellett csinálnom?
0: Visszaküldeni. Amikor újra rendelsz, akkor visszaadod.
1: Ja, hogy így kirakom neki?
2: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakod, komolyan? És elviszik is.
3: Na jó. Utóbb téged is elvisznek.
2: Vagy a cukinidat. Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.

0: jártál 15 éve.
1: Vicces.
2: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavarod
1: minden oldalra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
2: igen, na, jó, szóval,
1: abba már igen, igen. Sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőre, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
1: Igen, egy kicsit. Igen. Nagyon fontos kérdését hallgatok, hogy nagyon jól ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
2: ezt
1: kicsi
2: nem
1: a pénisz?
2: Nem hoztam fel.
1: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropénisz?
0: Az rögtön az elején.
1: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
2: hozzá nálatok. Hozzám átjött az üzenetet. Átjött az üzenet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
1: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól. Na, az a cukkini
0: méreténél fog jönni.
1: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
1: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Nézzem, én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
1: különben is kigondolná róla, hogy kicsit
2: köcsöd van. Kigondolnál
1: szólt, komolyan.
2: Soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, vagy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. Semmilyen, a múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Úgyhogy ez van.
1: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. De, csak lefotózom, és előre megcsinálom.
2: Bármit csak annyit kérdelt, ne ülj bele.
1: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Mm-hmm. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
1: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematóriumra állítanám.
1: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
1: be.
2: Igen. Jó. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
0: Már minden. Jó. Van kötényed, meg kukta sapkád?
1: Hát,
0: nincs bajban,
1: hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom, hogy ennyire nem ástam bele magam a konyhatechnológiába, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak, de úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
0: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
1: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: De rizs nem volt benne?
1: Rizsa? Nem volt benne rizs.
0: Nem volt benne rizs.
1: Azt még a marhahúshoz lehetne, de azért nem volt.
0: Nem, hát persze.
1: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem tehetett el rizs, mire megpárolod.
0: Meg is kell az főzni.
1: Megpuhított, persze.
2: Figyelj, akár jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközelebb patchwork mintákat fogunk megosztani egymásra.
1: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk, bocsánat, itt a nagy váltásban, hát, de mennünk kell. Még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit letereljen magamról a szót.
0: Mit gondolsz te rólunk, hogy ennyi volt?
1: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
2: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.
1: Nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött cukini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
2: Jó, srácok.
1: Gyücske,
2: megérdemlünk ezt egyet a...
1: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most visszakapsz mindent. Mindent visszakapsz.
2: Ugye, ha lett volna benetek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem ő neki. Csak mondom.
1: Te is jól tudod. Itt van, melyik itt szól, de melyik szól?
0: Másképp.
1: Ó, törpelovas!
0: Na, unikumos!
1: Unikumos!
2: Pedig azt, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott, azt mondom, az igaz.
1: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti!
2: Zsolti, ez egyetlen rendes ember, aki ismer Balázs.
1: Igen, és egy törpelovas tortát hozott még.
0: Ott a törpeló, látod?
1: Most olyat fog kívánni. Boldog születésnapot! Szia Zsolti! Kínálnod kell.
2: Én már kívántam.
1: Na, legközelebb. Na! Fújd el azt a gyertyát! Három!
2: Azt kívánom, hogy ebben segíteni legyetek a tisztel.
1: Szekunder, imádom a születésnapokat, stábom belül a legjobbak. Kívánjál valamit?
0: Nagyot
1: kívánjál.
0: Most lehet.
1: Ott van! Boldog szülinapot! Na!
2: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Az a meg kérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtünk.
1: Ott van egy kis
2: tő. Mondd el nekem, hogy az íze világ, amit itt láthatunk.
1: Amarina megyes csoki. És egy törpeló van rajta, csak jelezzük.
2: Unikum, csak mondom, igen.
1: Az pedig berakott kontyalá, kisanyám.
2: Igen, berakom.
1: Na, megyünk, gyerekek.
2: Megiszom azt, mindennek vége van.
1: Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatában, 9:50 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az aradi vértanúkra emlékezünk, kötélpiramissal bővült a Jaminai Kressz Park, zseblámpás kaland a Munkácsiban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A Magyar Szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódóan ma este az evangélikus kistemplomban a Csabai mesék keretében hajtanak fejet a szabadságharc hősei előtt, illetve Bauer Barbara Hídépítő című regénye nyomán Békés Csaba múltja, alakjai és történetei kelnek életre. Új kötélpiramissal bővült a Szegfű utcai Kressz Park Békés Csabán, tudatta a beol.hu. A Jaminában felállított 3,5 méter magas mászóeszközt már használhatják a gyerekek. Az új játék mászásra és közös játékra is alkalmas, emellett a gyerekek mozgását, egyensúlyérzékét és mozgás koordinációját is fejleszti. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsi Mihály Múzeum természettudományi kiállítását Békés Csabán, írja a behír.hu. A programot az Állatok Világnapjához kapcsolódva szervezték meg a 6 és 12 év közötti gyerekeknek. A résztvevők a múzeum termeit járva a Körösök vidékének természeti értékeivel és állatvilágával ismerkedtek. A zseblámpás felfedező túra után kézműves foglalkozás következett, ahol sündisznós ajtódíszeket készítettek. Az időjárásról: beerősít az indián nyár, hiszen ma sok napsütésre készülhetünk, és Békés Csabán délután akár 28 fokot is mérhetünk. Gyenge marad a légmozgás, az esti órákban 15, hajnalban pedig 6 fok valószínű a derült ég mellett. A nagynapi hőingás sokakat megviselhet, így például vérnyomás problémák, keringési panaszok is előfordulhatnak, sőt az érzékenyek fáradékonyságot is tapasztalhatnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan. 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát volt itt minden ma reggel. Egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van. Ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk mi el így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülinapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük, vagy nem készültünk rá,
2: vagy valami rettenesen sértő módon köszöntik fel,
1: vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában, hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
2: Halmok, hegyek. Alpok.
3: Nyaki gáz benne.
2: Nyaki.
1: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felköszöntöttük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
3: Kicsit de most visszafogott. Miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
1: Nem vette föl.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló.
1: Mondom. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élő adásban mondjuk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kérdés csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk, és szeretném megkérdezni, hogy, tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kerül vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
1: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
1: Merre vagy Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
3: És nyugdíjas?
4: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással. És utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csáó,
3: jó egészséget.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
1: Igen?
5: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
5: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Tata.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc-Tapolca, Avalon.
2: Avalon!
3: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk?
5: Dolgozunk.
2: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
2: Igen,
5: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már ott.
5: Ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart azért melőben, sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön, jön majd, igen.
3: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel,
3: hogy csak azt keresem.
1: Igen, mert csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
3: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól.
5: Hát így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
3: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Jó, csak azt mondom, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámkörmöket épít.
5: Kisfodrászám voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
1: igen. Hajad. Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjére.
5: Jó.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
1: Gyerekek.
3: Na, két hölgy.
1: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogyis. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
3: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
2: Kis Ádám.
6: Igen.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó.
2: Rákóczi Eszter és Sebesi Balázs.
1: Ádám, hol értünk el? Merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi LTN-en dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások.
2: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
1: Igen. Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire
3: jó. Kevés a fizú.
2: Zsipad a balkarod.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már.
2: Kínoz.
1: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, így van, így van. Köszönöm.
1: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapját.
2: Ijesztő, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
3: Miért semmi lenne ijesztő?
1: Legszárnalmasabb mondat, 8 okay napig aktuális.
2: Nem, azt mondom, hogy 48, ami 72 órás szabály.
1: Igen, igen, igen, igen, erre csak annyit mondnék ott, anyád. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
3: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
2: Van egy kis félelem bennem.
1: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
3: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
1: Mi van benne? Ne! Ez erről is sem tudtam.
3: Várjál, nem jót bontottál!
1: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, Zsül, kapcsolj kamerát, várjál.
3: Nem jót bontottál.
1: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
2: Azután is szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
1: Nagyon szereted. Nem, azt elvéreztük.
2: Ezt elvéreztük. Jól tudod. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
1: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit, miből.
2: Na, egy rossz csomagot hoztak ki.
1: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
3: Oda nézd, mi van ott?
2: Köszönöm szépen.
1: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
3: Rántottam,
1: ja, de... Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
2: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodnak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
1: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
2: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négy ilyen nagyon szomorú nejlonzacskó, amiben... van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nejlonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
1: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
2: Cipó, a Cipó Kft-től.
1: Igen.
2: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a
1: hungarok? Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
2: Kérte Gyulit, hogy csinálja meg.
1: Kergetni a csirkét, érted? Tehát hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
2: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
3: Friss vágás.
2: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
3: Köszönöm, nem ám szépen. A hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
2: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
1: Egy csirkeól, így is van. Köszönöm. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
3: Igen. Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvenced
1: a májat.
2: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a milló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
1: Hagyjad már mellékes.
2: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rándot meg. Köszönöm szépen.
1: Jó, úgyhogy Isten kehetesen sokáig egyél egy kis rándot
3: meg. Most mondd, hogy nem szép.
2: Boldog születésnapot nekem, és mindenkinek, aki szereti.
3: Jó, portréban, hadd sem, egy portrésat csinálok, jó?
2: Így előre tartom.
1: Az nem holmi babetta írja valakit.
2: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalvány még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
2: Ahogy van valami baj? De tényleg van valami demencia.
1: Mit tudom én? Hát te biztos...
3: Nem emlékszem.
2: Nem tudod, hány éves
3: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves.
1: 38-at mondtál.
2: Ödös Istenem.
1: 39.
2: Zsú, ebben a közegben
1: hány éve őszintén? 37.
2: 39 éves vagy, pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom.
3: Te majom.
1: 39. Igen. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy gyűltödbe.
2: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva, igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam, és a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűt kap, valaki azért, és
1: van, aki egy 6 kiló resztet
2: már. Igen. Balázsék
1: a Rádió 1-en. Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva Már 10 óra ez a reggel is elröppent, ugye?
3: Ilyen szép reggel, vicces.
1: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Gyorsan megy, pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
3: Péntek reggel 6-tól 10-ig, ott vagyunk, fél hétre jöjjenek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van még.
1: Van.
7: Tessék.
1: Balázsék, jó reggelt, hello!
7: Ajj,
3: azaz, úgy van.
1: Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
7: Nem, abszolút nem, és áj, pedig el van mentve számotok.
1: Ma.
7: Nem arról hívtatok.
1: Megsajnáltunk így a felköszöntése kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek így családilag, hogy kit hogy felejtenek el. Kit nem, hogyan nem köszöntenek fel, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szoció a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú, és engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. Csodálatos. Csodálatos.
7: Hát, nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy de csak gondoltam, poénból beírom egyébként.
1: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
7: Nem baj, köszönöm.
1: Legközelebb.
7: Rendben,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Gyerekek, elröppent a ma reggel is, és holnap, holnap mi a penzum?
3: Julcsa érkezik.
1: Holnap
2: yes,
1: Julcsa.
2: Sir. Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
1: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
3: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
1: Az nem? Mit jelent, hogy mindenkit?
3: Julit is.
2: Igen, ja, igen, ezt négyen beszéltük, azt
1: beszéltük. Igen, azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
0: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Hogy tán az időt?
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Magidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Magidi Design, www.magiditapeta.hu.
17: Gyerünk, még egyet, gyúrd!
18: Gyúrsz? Mi is?
19: Csak mi kolbászt.
18: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
19: Itt van az ősz, itt van újra.
20: És akkor itt van a Makita vásár is, itt van újra.
19: Mégpedig Békés Csabán
20: az SKF műszaki áruházban.
19: Mire számíthatsz?
20: Makita szaktanácsadás,
19: akkumulátoros szerszámgépek tesztelése,
20: egész nap extra kedvezmények,
19: az első 50 regisztráló ajándékot kap,
20: majd a nap végén pedig értékes ajándéksorsolás.
19: Te megtalálhatod a betakézi szerszámait és a munkavédelmi termékeit
20: szintén kedvező árakon.
19: Továbbá étel, ital, jó hangulat.
20: Várunk téged is október 6-án 9 órától
19: áruházunkban.
20: Békés Csaba, Szarvasi út 22.
21: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
22: Készíts fel az autódat az őszre!
23: Őszi akció a Hódos Autószerviznél.
22: Akkumulátor, fékolaj, gumik, fagyálló és világítás átvizsgálás.
23: Mindössze 6990 forintért.
22: Hódos Autószerviz.
23: Szakértelem, amiben megbízhat.
22: Békés Csaba, Gyulai út 84.
23: Időpontfoglalás
22: 30-307-3247.
24: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
25: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
26: Carglass javít, Carglass cserél.
27: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
28: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
29: Szőnyegtisztítás, Big Build Kft. Kárpit tisztítás, Big Build Kft. Szőnyegtisztítás, Big Build Kft. Kárpit tisztítás, Big Build Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most!
31: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Még pár napig marad a vérasszonyok nyara, csütörtökön észak-nyugat felől jön majd egy hidegfront, de pénteken már nem fog esni, legalábbis Budapesten a Rádió 1 konténer nyitásakor. Legyen így!

0: Újra Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok, Peti vagyok, és én fogom megnyerni a Rádió 1 konténert. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: When I'm on

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A forró

0: információk között mindent részletesen megmutatok. Jó? És amíg jönnek a hívások, zenélgetek, nem sokára érkezik majd Sam Feltől a Hot Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: egy csak igazi mai slágermeccs, és hát kedves hallgatók, kedves Rádió 1-esek, mi történik? Miért nem sikerül már megint elérni engem? Mi az akadálya? 06-20-311-111. Ez a telefonszám, ezt nem nehéz bepötyögni, és csak 10 embert kell legyőzni ebben a játékban, hát az sem teljesíthetetlen feladat. Miért nem csörök ki akkor most a vonal? Hogy lesz ebből Rádió 1 konténer kulcs? Hogy lesz ebből konténernyi nyeremény? Majd elviszi akkor valaki más, például az, aki most 10-ként becsusszan, halló?
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, honnan hívtál?
1: Játékra jelentkezik, Ibrányból.
0: Még egyszer?
1: Ibrányból.
0: Ibrány. Tessék, hát itt van Zoli. Ráadásul Ibrányból. Aki pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, mert 10. lesz!
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger meg.
0: És még a szlogent is tudja, úgyhogy Zolikám Ibrányból Rádió 1 konténer kulcsot nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Elvitted mindenki orra elől.
1: Most egyetlen egyszer telefonáltam most ilyen.
0: Ráadásul első hívása a Zolinak! Azt a mindeni!
1: Nem semmi.
0: Egy ország akad ki rád,
1: hát
0: teljesen jogosan, mert valaki már 5 hete próbál minket elérni, sosem sikerül, erre megjelensz te, és az első hívásoddal bejutsz a játékba, és elviszed a Rádió 1 konténer kulcsot.
1: Ilyen ez.
0: Hát, drága hallgatók, ez van. Akkor Zoli nem Ibrányból semmi. Mindenkit leelőz.
1: Hát, ez hihetetlen számomra.
0: Na jó, hát akkor gratula, te mázlista.
1: Köszi.
0: Ciao.
1: Köszi, első hízen. Hello, szia.
0: Ha csak úgy e-mail-ámmal telefonálgatunk, akkor valaki más elviszi a Rádió 1 konténer kulcsot. Én vagyok a Genyó Atis, aki a következő órában is játékot indít.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót, 311-111. Te miért csörögtél?
1: Szavazni lehet.
0: A top 500-ra? Természetesen, nem sokára, most már érkezik a lista. Te mire szavaznál?
1: Hát én az Accentre, meg Tóth Abigail számára, a Sugar Daddy-re.
0: Már kapja is az újabb strigulát a dal. Barátom, kávézni szoktál?
1: Igen.
0: Mit iszol?
1: Hát változó espresszó kávét iszok mindig, de nincs ilyen külön márka.
0: Nem baj, egy virtuális espresszót kapsz most tőlem, elmegyünk kávészünetre, aztán zenélek tovább itt a Rádió 1-en.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató,

0: Budaörsi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Bogytán az időt.
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azt mondják, én meg azt olvastam, hogy a csütörtöki hidegfront után már Budapesten nem fog esni pénteken, északon, északkeleten lehet eső, úgyhogy ha időjárás kapitány is úgy tervezi, akkor a Rádió 1 konténert nyithatjuk esernyő nélkül is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na, hogy sikerülget a játék? Kicsörög a telefonszám most, vagy foglalt jelzést ad? Csak mondom, ha péntek reggelig nem lesz meg a Rádió 1 konténer kulcs zsebben, akkor lecsusszanunk a konténernyi nyereményről. Akkor nagyon szomorúak leszünk. Rádió 1, tessék! Aki nem szól bele, nem játszik.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Évi, te mi, dolgozol? Vagy mit csinálsz?
1: Igen, dolgozom.
0: Nem figyelsz oda a játékra?
1: Hát nem számítottam rá, hogy felveszed.
0: Csak le akartalak szúrni, hogy itt...
1: Igen, érzem.
0: Fontosabb dolgok vannak ezek szerint, mint hogy kinyisd a rádió egy konténert.
1: Nem igazán.
0: Mert hogy egyébként tizedikként értél el!
1: Tizedik vagyok.
0: Igen! Hát hogy lehet így bejutni a játékba, hogy tök más dolgot csinálsz, és felhívsz tizedikként?
1: Hát tudod, csak úgy nyomkodja az ember a hívásokat.
0: Közben meg ezt-azt molyolsz, csinálsz, igen, és bejutsz a játékba, és mindenki orra elől elviszel egy rádió, egy konténer kulcsot.
1: Hát remélem a konténert, és nem csak a kulcsot.
0: Na jó van, de hát a szlogent azt tudnod kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad, úgyhogy most jár a Rádió 1 konténer kulcs. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És akkor mondanám a többieknek, hát ebből is látszik, most már azok is elviszik a Rádió 1 konténer kulcsot, akik csak így félkézzel, munka közben telefonálgatnak, játszik könnyedséggel hívnak fel, nem stresszelnek a játékon, és mindenki elébe kerülnek, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem szabad hagyni! Aki 5 hete próbál bejutni a játékba, most nem adhatja fel! 2 óra után újra játszunk itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Belégzés, kilégzés, belégzés.
6: Ugye milyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha ortüneteire válassza a Reventil orsprét.
7: A Reventil orspré enyhíti az ordugulást, orfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orspré törődik az orrával.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer, enyém lesz a konténer.

0: Egy ilyen kamráddal azonnal indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
14: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
15: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. 25 éve segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békés Csabai Lisztérzékeny csoport, írja a beor.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Új kötélpiramissal bővült a Szegfű utcai Kressz Park Békés Csabán, tudatta a beor.hu. A 3,5 méter magas mászóeszközt Jaminában állították fel. Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, írja beol.hu. Gaz, abar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A sérültet a mentők a helyszínen látták el. Maradott túlnyomó rész derülték, hajnalban 6 fokot mérhetünk Békés Csabán.
18: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
16: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket október 6. napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál mostantól Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Dolgozzunk együtt, hogyha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Köszönjük szépen, most pedig folytatjuk Shawn Mendes igazi mai slágerével. Maradjanak!

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Egy perccel járunk fél egy után, nagyon kellemes kedd délután önöknek. Ha megy a meló, kitartást, ha úton vannak, vezessenek óvatosan. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, 30 22 12 900. Várom a közút infókat. Ha valamit látnak az utakon, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Most pedig ajánlom figyelmükbe a Lencsési Közösségi Ház program sorozatát. December 16-ig tart a 35 év és 35 kiemelt program. Különböző előadásokkal várják önöket. Kellemes időtöltést hozzá. Az igazi mai slágerek közül pedig jöjjön a See You Again itt a Daily Mix-ben.

igazi újságerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, 4 perccel járunk 3:45 után, amikor is holnapi véradást ajánlok a figyelmükbe. Szarvason a Cervinus Teátrumban 9 és dél között, illetve a Cool for You-nál szintén Szarvason 2:30-3 lesz kihelyezett véradás. Ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Mi pedig megyünk tovább a Daily Mixben, Kid Laroi és Justin Bieber közös igazi mai slágerével itt a Stay. I do the

0: Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes délután töröknek, a Daily Mixet hallották. Mindjárt menjünk is tovább, indítok egy újabb órát Alex Kenji újdonságával. Pár perc és az infók után pörög a Bumble, aztán természetesen jövök még egy-két programmal. Maradjanak velünk a folytatásban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
5: Gyúrsz?
6: Mi is?
5: Csak mi kolbászt.
2: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Velhello, Kowalski, Parnograsz, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
5: A Csabai, Csabán az igazi.
7: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
2: Készíts fel az autódat az őszre! Őszi akció a Hódos Autószerviznél. Akkumulátor, fékolaj, gumik, fagyálló és világítás átvizsgálás. Mindössze 6.990 forintért. Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat. Békés Csaba, Gyulai út 84. Időpontfoglalás 30 307 32 47.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe. Mind a kettő a Munkácsy Mihály Múzeumban látható. Az egyik az a Győztesek az objektív mögött, a másik pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Várják önöket, kellemes időtöltést a programokhoz. Most pedig Accent és Misha Miller közösével folytatjuk a 104-en. Ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is, itt a 104 Rádió 1-en 6 perc és fél kettő. Kellemes délutánt kívánok, a Békés Csabai Fotófesztivált ajánlom a figyelmükbe, különböző kiállításokkal várják önöket még október 22-ig. Kellemes időtöltést a programokhoz, többek között van egy kiállítás Békés Csabán a Szent István téren is. Lói és David Puentes közös igazi mai slágere pedig csak arra vár, hogy indítsam önöknek, úgyhogy jöjjön egy tökéletes újdonság, ez a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger, egy nagyon kellemes kedd délután önöknek. Köszönöm a figyelmet. Már a búcsúzón Fárukó igazi mai slágerével jön most a Pepász. Oszlácsosszi Norbertet hallották az elmúlt 2 órában. További szép napot, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belégzés, kilégzés, belégzés.
2: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
4: A Reventil orrspré törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Amerika és Európa legmerőbb popslágerei közül Alex Warrentől következik a Fever Dream, a Wild Child című második albumáról, aminek a promotálásával jelenleg is foglalkozik, rengeteg fellépése van, és most már ő is azon sztárok közé sorolható, aki hatalmasat zakózott a színpadon, de nagyon csúnya volt ez az esés, felmászott egy emeletet a feljebb álló nézőkhöz pacsizni, aztán visszafele jövet, megcsúszott az egyik hangtechnika dobozon, és lefejelte a másikat. Hát csoda, hogy tudta folytatni a koncertet. Alex

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Itt van nálam egy kulcs a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Olyan jók a zenék, hogy a most induló játékban szerintem csak vidám hallgatókkal beszélek majd. Bizony, bizony, indul a játék! A Rádió 1 konténer nyereményeit az nyerheti meg, aki részt vesz a játékainkban, aki tizedikként hív, és elvisz tőlünk egy kulcsot hozzá, és hogyha a játékos a világ legszerencsésebb embere, akkor az ő kulcsa nyitja majd, és elviheti az autót. Részt vehet

0: borítót, kanapét, menő kerékpárt. Nagyon fontos, hogy a szlogen tessék pontosan tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi. Úgyhogy tessék tizedikként hívni a forradrotunk 20-as 3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz-fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Most már nem fogadok el kifogásokat. Látom az SMS-eket, a Viber-eket, hogy elérhetetlen a rádió. Nem. Aki SMS-t vagy Viber-t ír, az nem telefonál. Az nem ad magának esélyt elvinni egy konténernyi nyereményt, akkor nem lesz kulcs. Nem ő fogja nyitni a rádió egy konténert. Hát, majd elér tizedikként valaki más. Lássuk.
1: Hello, hello, Gergő vagyok.
0: Gergő, hello.
1: Hello, elsegítem.
0: Gergő, mióta próbálsz elérni?
1: Hát, őszinte leszek, kb. 4 hetet átadás, mégis.
0: 4 hete, és sosem értél el egyszer sem?
1: Egyszer sem, még tavaly se.
0: Hát mi tartott ilyen sokáig? Miért,
1: hát én nem tudom.
0: Miért kellett rád várnom eddig? Miért húztad az idegeimet ilyen késői nyeréssel? Mert hogy 10. lettél!
1: Jaj! Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát, ha most nem tudtad volna a szlogent, sírva rohantam volna ki a stúdióból.
1: Azt hiszem, én meg lehúztam volna a kormányt a nullásról.
0: Hát akkor további jó vezetgetést kívánok, aztán tessék elvinni azt a konténernyi nyereményt, jó?
1: Hát most nagyon jó lenne.
0: Egy ilyen nyeremény mindenkinek jó lenne. A rádiózás történetének legnagyobb nyereményéről van szó. Pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján valaki elviszi, úgyhogy most már legyen meg ez a kulcs, mondom a többieknek. A következő órában újra lesz játék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki van itt velem a vonalban?
1: Jani.
0: Neked hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, áruszállító vagyok.
0: Az áruszállítók szoktak ilyenkor délután kávézni?
1: Persze, persze.
0: Mit szoktál inni?
1: Espresszó.
0: Egy jó kis espresszót? Jó, akkor akusztikusan kapsz tőlem egy espresszót, elmegyünk kávészünetre, aztán indítom az újabb zenei órát mindjárt Shakirával.
1: Jó, jó, rendben, köszönjük, köszönjük szépen.
0: Utáni kávé ilyenkor mindenkinek belefér, drága Rádió 1-esek.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3,

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, okos tévé, háztartási gépek, kanapé, kerékpár, és minden órában nyerhető egy kulcs a Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyereményt nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra 10-ként, hölgyeim és uraim! 0620-311-111 a forrodrót, hajrá!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát én megtettem, amit megkövetelt a haza. Én 9 emberrel beszéltem az elmúlt percekben. Senkinek nem tetszett az a szám, amit tőlem hallott. Mindenki 10. szeretett volna lenni. Mindenki szerette volna a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. De hát az, hogy 10., az csak a nagymázlistáknak mondom. Nézzük, ki érkezik. Halló?
1: Szia, Bence vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Bence, hát mi tartott eddig?
1: Hát próbálkoztam már egy párszor.
0: Mi tartott eddig? Miért nem hallottam eddig a hangod?
1: Hát sokan voltak előttem, szerintem.
0: Miért csak most lettél 10., Bence?
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
0: Az utolsó napokon bezsebeled a Rádió 1 konténer kulcsát?
1: Hát szerencsém volt ezek szerint.
0: Akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét, de úgy, hogy megsüketüljek.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mondod már? Nem hallottam semmit, mikor mondod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Valami cicergés, mintha hallottam volna, de nem is tudom, mi volt ez.
1: Hát volt pedig.
0: Na figyelj, adjál bele apait, anyait!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az! Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, Bence!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Hát csak megszereztük!
1: Hát csak most már, így nehezen.
0: És látom, hogy még mindig van, aki játszani szeretne, mert minden további vonalunk még csörög. Hát most már ideje lenne lassan megnyerni a Rádió 1 konténer kulcsot. Pénteken reggel jön Balázsék nagy konténernyitó partija. Pikpak, és ott vagyunk, úgyhogy hajrá, hajrá, a következő

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 Top 500, ami pontosan ugyanolyan fontos számunkra, mint a Rádió 1 konténer. Közeledik a hónap top hétvégéje, és októberben bizony leadjuk a hallgatóink 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: Na hallgatlak, kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen zenének kell benne lennie egy ilyen listában?
1: Szerintem az Artemastól I Like The Way You Kiss Me.
0: Ó, kérem szépen, szerinted nyerhetne az Artemas. Minél több szavazat érkezik egy adott dalra, annál előrébb kerül a listán. Köszi, hogy voksoltál!
1: Köszönöm szépen, Mikát!
0: Várjuk még az e-maileket, top500@radio1.hu. Lehet szavazni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

0: címer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
11: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
11: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. November 5-ig pályázhatnak Burza Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló Békés Csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatás havi 20-25 ezer forint lehet, és a már egyetemen tanulók mellett a továbbtanulás előtt állók is jelentkezhetnek. Közel 860 kerékpáros csatlakozott a Megvilágosodás napja programjaihoz Békés megye 8 városában, tudatta a behír.hu. A rendezvénnyel a megfelelő világítás és a biztonságos kerékpározás fontosságára hívták fel a figyelmet. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi kiállítását, írja a behír.hu. A programon a Körösök vidékének állatvilágával ismerkedtek meg. Túlnyomó rész derült marad az ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. 9 perccel vagyunk 4 után, kaptam egy közlekedési információt Budapestről. Fecka írta, hogy áldogál egy kocsi a Szent István körúton a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy tessék ott körültekintően vezetni, de biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is vannak még hírek az utakról. Jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És hát természetesen gondolok autós barátaimra, ilyenkor délután mindig küldök nekik egy zenét. Nekik játszom ezt.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Tegyük oda magunkat nagyon, érjünk be mindenki elé, 10. tessék felhívni most a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111, a játék elindult, a tét egy kulcs a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe egy, és ma én utoljára adok Rádió 1 konténer kulcsot. Ma, mert hogy Geri mindjárt ugye itt lesz és folytatja a játékot, a kívánság műsorban lehet vele majd játszani. Holnap Balázséktól is be lehet zsebelni, én 10-től jövök és ugyaninnen folytatjuk, de pénteken valaki már kinyitja a Rádió 1 konténert, szóval nincs sok idő. Nincs sok idő, úgyhogy tessék próbálkozni ezerrel. Rádió 1, tessék!
1: Rádió 1, nagyszerű. Szia, játéka, szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Jano vagyok, szia.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem, hogy én vagyok a tizedik.
0: Jano, te vagy a tizedik telefonáló.
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Téged is leszúrnálok egy picit, hogy miért kellett rád ilyen sokáig várni?
1: Próbáltam már sokszor, hál' Istennek. De most úgy néz ki, sikerült tizediknek lenni.
0: Jano, megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ki fogja a Rádió 1 konténert kinyitni?
1: Remélem én. Nem, a feleségem.
0: Ő ilyen szerencsés típus?
1: Igen.
0: Mégis te értél el?
1: Igen, igen.
0: De együtt nagyon jók vagytok.
1: Így van, ő is próbált telefonálni, én is, de hál' Istennek nekem sikerült.
0: Na, hogy pénteken Balázsék nagy konténernyitó partiján mi lesz, azt meglátjuk, majd sok sikert kívánok nektek is. A játék tehát a kívánság műsorban folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Hogy tán az időt?
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
13: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
15: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
16: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. 16 óra 45 perc, közlekedési információk. Maresz balesetet látott Budapesten a 12. kerületi Kékgolyó utcában, a Rád György utcai kereszteződésnél. De korábban volt egy másik baleset is a fővárosban, az Erzsébet hídon, ezt Máté írta, meg azt, hogy pár perce járt arra, de valószínűleg még mindig lassulás van miatta. Köszönjük szépen! A hírek folyamatosan jöhetnek Gerinek és Beginek is majd. 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Velük 5 órától nem sokára 2 órás live mix itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: rádió egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
15: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
16: Bocskai 29.
17: Készíts fel az autódat az őszre!
18: Őszi akció a Hódos Autószerviznél. Akkumulátor, fékolaj, gumik, fagyáló és világítás átvizsgálás. Mindössze 6.990 forintért. Hódos Autószerviz. Szakértelem, amiben megbízhat. Békés Csaba, Gyulai út 84. Időpontfoglalás 30 307 32 47.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni. Jó, mert
20: de ez fonyódon, az kettő darab lángos.
19: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajt már nem jutott rá. Felhívtak egy éttermet, hogy 80 000 forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves, sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. 25 éve segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békéscsabai Lisztérzékeny csoport, írja a beol.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Új kötélpiramissal bővült a Szegfű utcai Kressz Park Békéscsabán, tudatta a beol.hu. A 3,5 méter magas mászóeszközt Jaminában állították fel. Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, írja beol.hu. Gaz, abar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A sérültet a mentők a helyszínen látták el. Marad a túlnyomó rész derülték, hajnalban 6 fokot mérhetünk Békéscsabán. Ezek voltak a hírek röviden, itt a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
20: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begié a Rádió 1 Live Mix. Szevasz, Begi!
21: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod, milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Mert hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
20: Igen, most akár még Summer Editionnek is hívhatnánk a Live Mixet, ami Rádió 1 Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát megint tiéd a pálya, kezdjük el.
21: Az órát pedig már is a Hertzel fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: fantasztikus újdonsága. Ez volt a Fever Dream a Rádió 1-en. A Rádió 1 live mixet halljátok 2 órában, majd Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rágy György utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban, üdvözletel Albert, és csak mondom Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal gazdagodni.
0: Igen, látod, up-to-date leszel, ha eltöltesz itt velünk 2 órát mindig. Elindult a nagy Rádió egy Top 500 szavazás, ez ugye Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, 3 napon át tart, pénteken kezdjük el, vasárnap fejezzük be. Nagyon szeretitek minden évben, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz, még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Nagyon
1: egy
0: jó
1: ideje volt. Már pihen a projekt, de hát ki tudja, igen, valamikor csak visszajön még, igen, nem?
0: Top 500 kukacradio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösségi oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na, menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfelelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszok mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: volt, és a Sing It Back, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Lotfi Begi full élőben, 2 órán át a lemezjátszói mögött, még egyelőre sziklázó napsütésben, isteni nyári zenékkel. Bravo, Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat.
0: Így van, és nem tart már sokáig az indián nyár, és nagyon fontos, hogy a játékunk sem tart már sokáig, már csak ma, holnap is csütörtökön megy a konténeres játékunk, hiszen Balázsék pénteken reggel kinyitják a Rádió 1 konténert Budapesten a Duna Plaza előtt, és akkor fog kiderülni, ki az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a Rádió 1 konténerben van. Nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke, 2 kulcsot tőlem még szerezhettek ma este a Rádió 1 kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Peggy.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Marshall Jefferson, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Move Your Body azért fényes, hétköznap, délután verőfényes napsütésben ezt adott meghallgatni, ez nagyon menő.
1: Hú. Eltáncikoltam, nagyon, nagyon pontosan lépésről lépésre tudom ezt a dalt, el tudom táncolni, hogyha valaki néz minket a YouTube-on, az pontosan látta.
0: Így van.
1: Egyszer nem léptem mellé. Tehát, hogy tényleg, megtanultam szorgalmasan, és letáncoltam.
0: Back it a Dancing with the Stars-ban, 06-23-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön a szokásos Hydration Break, kimegyünk, kiiszunk egy csomó vizet, meg amit találunk Begivel a konyhában, mármint mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésú. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
20: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
21: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
0: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Féláfás akció a Békés Festékháznál, a Pannon Hálózat Polifárbe kiemelt partnerénél október 14-ig szinte mindenre. Most érdemes felújítani, festeni, beszerezni, amire eddig vártál. Féláfás akció a Békés Festékháznál. Békés Csaba, Orosházi út 32, Gyula Mágocsi út 13, a Volt Profi mellett.
26: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
27: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
28: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
29: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
30: Carglass javít, Carglass cserél.
31: Mert a 3 DJ legenda

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. November 5-ig pályázhatnak Bursa Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló Békés Csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatás havi 20-25 ezer forint lehet, és a már egyetemen tanulók mellett a továbbtanulás előtt állók is jelentkezhetnek. Közel 860 kerékpáros csatlakozott a Megvilágosodás napja programjaihoz Békés megye 8 városában, tudatta a behír.hu. A rendezvénnyel a megfelelő világítás és a biztonságos kerékpározás fontosságára hívták fel a figyelmet. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi kiállítását, írja a behír.hu. A programon a Körösök vidékének állatvilágával ismerkedtek meg. Túlnyomó rész derült marad az ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is élőben, még mindig Lotfi Begivel, egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
2: igen,
1: Begi.
2: Elfogadjuk. Hello, hello, köszönöm a kedves rádiókatokat, sziasztok.
1: Leghábolgó mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
2: Legyen benne, jó? A mélység.
1: Ennyi.
2: Semmi több.
1: Szóval Begi is nagyon várja a voksaitokat az idei nagy rádió egy top 500-ban, Magyarország legnagyobb slágerlistájában, top 500 kuka. Radio1.hu, menjünk tovább!
2: Az órát pedig már is az Empire of the Sun-nal fogom indítani, érkezik a Walking on a Dream, méghozzá Blondish remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: közlekedési információk jönnek. Kigyulladt az útmenti növényzet az M5-ös autópályán. A főváros felé az Ócsa ülő csomópont előtt 2 kilométeres a sor mind a két irányban a nézelődők miatt, az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó miatt van 4 kilométeres torlódás Budapest felé Biatorbágy térségében. A kiépített terelésben mindenkinek jó utat! Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szavaddal egyetértünk, Csabi. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytatásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb sláger, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: egy live mixben mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, és ti is maradjatok velünk még tovább mindenféleképpen. Van még hátra szűk fél óra a mai két órás mixből, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban két kulcsot is kaphattok a Rádió 1 konténeréhez. Rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, tuti, hogy csak víz fogyott a konyhában? Brutális, galaktikus a mix, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester. Csak víz.
1: Én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Kicsit kivel, félrever a szívem. De jó, amúgy jó vagyok.
0: Nagyon jó az adás. Úgyhogy így sok kávé. Ha Begi mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csilingel a kassa, kérdezi Lajos.
1: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háborgó mélységet, akkor pedig Begéknél csilingel a kassa.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet, urak! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most hiányzik a nyár meg a fesztiválok, azonban úgy gondolom, kedves Begi, ezekkel a zenékkel még felidézhető a nyári bulik sokasága. Üdvözletel, Petya!
1: Köszi, Petya! Ez a cél, hogy egy picit visszahozzuk a nyarat, és hát az időjárás is elég kegyes velünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint egy kicsit visszaemlékezni.
0: Így igaz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet. Nyuszi vagy meginni még egy kávét velem?
1: A biztos lesz benne.
0: Akkor víz. Vízezünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Meal Theater, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
10: Hunja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Majidi Design, egyedi tapéta, függöny, kis és nagy kereskedés, tapéták, függönyök, gyártása, varrása, lakberendezése, kivitelezése. Bemutató termeink Békés Csaba, Luther utca 18, Budaörs, Trend Center, Gervai Mihály utca 1. Majidi Design, www.majiditapeta.hu.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
13: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
20: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
21: Összerezzentünk.
20: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
19: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
20: Honnan az ötlet?
19: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
20: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
19: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
20: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
21: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
19: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
20: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
19: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
21: A cukkinidről?
19: A töltött cukkinimről.
20: Az a baj, hogy nem csak egy,
19: tehát
20: nem
19: úgy. Ne röfögje már, de alá, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukkinire, érted? Beleröfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyen. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, hogy csába egy kék dobozzal éppen.
21: Boltbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a vinsajt a kaporszósz.
19: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lennék.
20: Hány fokon sütöd?
19: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
21: 90.
19: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi ez? Az?
0: 20.
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, ha jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig van nálad. Ki tudja, hol ér a karácsony, tudod?
0: Végül is tegnap kaptunk fizut, belefér. Ne, ezt tartom.
1: Jó,
0: ezt tartom.
1: Király.
0: Dani, én nagyon várom a karácsonyi zenéket. Egyébként a havazás azért az még odébb van. Holnap is marad a bénasszonyok nyara, akár 27 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És hát a következő zene is arról árulkodik, hogy még nem akarjuk elengedni a nyarat.
1: Így van, egy igazi fesztivál himnusszal megyünk tovább. Érkezik a Turn on the Light itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Most vesztettem 20 ezer forintot, Beginek viszont megérte bejönni dolgozni, mert most nyert tőlem 20 ezeret. Én állom a szavam, hogyha valamelyik rádió egy DJ lejátszik októberben egy karácsonyi dalt, vagy valami hasonlót, akkor 20 ezer forintot fizetik. Revoluton utalhatok, nincs nálam kezd.
1: Figyeld, valahol a messzeségben Mariah Carey felébred egy nyári álmából.
0: Igen, csak mondom, hogy 2 hónap múlva ilyenkor már megjött a Mikulás. És ez nagyon gyorsan elfogta. Megiként, na hát egy kis mellékes meg volt ma. Szia Begi, hello Geri, épp hogy be tudtam tekinteni rátok, hiányoztatok, puszi Reni, aztán egy nagyon jó üzenet. Sziasztok, Csaba vagyok, nagyon régóta szeretném megkérdezni. Szerintetek mitől lesz a sláger örökzöld? Vannak olyan zenék, amiket az ember meghallgat és szereti, de egy pár hónap múlva elfelejti. Aztán vannak olyanok, amiket bármikor visszahallgatunk, akár a 80-as vagy 90-es évekből, akár a 60-as, 70-es évekből is. Most is sokan veszik elő a régi zenéket, újra dolgozzák őket, és ezek megint nagy slágerek lesznek. Vannak olyan zenék, amik akkor voltak slágerek, amikor még azoknak azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg. Üdvözlettel, Csaba. Ez egy jó kérdés. Megint rajta maradtunk a karácsonyon.
1: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éve keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak igen örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most értél 20 ezer forintot. Begi, nagyon köszi, folytatjuk a World Is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
1: Jövök pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a kívánság műsor. Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebben megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: helyszíne. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: The World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm! Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. 25 éve segíti a gluténérzékenységgel élőket és családjaikat a Békéscsabai Lisztérzékeny csoport, írja a beol.hu. A jubileumot szakmai nappal ünnepelték a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Új kötélpiramissal bővült a Szegfű utcai Kressz Park Békéscsabán, tudatta a beol.hu. A 3,5 méter magas mászóeszközt Jaminában állították fel. Egy ember megsérült egy szabadtéri tűzben Kunágotán vasárnap délután, írja beol.hu. Gaz, avar és száraz fű égett. A lángok több porta környezetét is érintették. A sérültet a mentők a helyszínen látták el. Marad a túlnyomó rész derülték, hajnalban 6 fokot mérhetünk Békéscsabán. Ezek voltak a hírek röviden, itt a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Hello, hello!
1: Erzsébet vagyok, és más singer Kisztől kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: Ú, de szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Gerix, Ed Sheeran és a Repeat-it, és figyelem, indítom az újabb játékot! Ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Nyitjuk a rádió egy konténert, amelyben az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a rádió egy szlogent!
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, köszönöm!
0: Nem mondott komolyan, soha az égegyet a világon semmi?
1: Soha.
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a rádió egy konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi.
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a rádió egy konténert, ha így
1: nagyon
0: lesz,
1: remélem.
0: Akkor mindent viszel, amit csak benne van, autó, családi utazás, szerszámgép csomag, klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigép, bőrkanapé és egy kerékpár.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténernyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: Dunapláza.
0: Így van, ennyi. Na, összehoztátok ketten. Gratulálok, legyetek ott mindenféleképpen, és nektek is nagyon drukkolok. Újabb játék, jó 10 perc múlva, ugyanitt a

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Mária vagyok.
0: Szia Mária, kinek menjen ez a dal?
1: Kislányomnak most volt a születésnapja, és küldöm sok szeretettel.
0: Hány éves?
1: 17.
0: 17, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá.
0: Ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió Egyen. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyelőre marad a Vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, is kinek küldjük majd?
2: Férjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Shakira, Burna Boy és a Die Die. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez, amelyben az ajándékok összértéke majdnem 20 millió forint, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
9: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a Rádió Egy konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Dunapláza előtt. Halló, halló!
1: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello, Gréta, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nagyon örülünk neki, már nagyon sokszor próbálkoztunk.
0: Gréta, az utolsó kulcsok egyike a tiéd a Rádió Egy konténerhez, amelyben ugye van autó, utazás, szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel együtt, okos

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show, egy csomó vagány, vadi új zenével. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
14: Jó, de ez folyódon, az kettő darab lángos.
13: Folyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajtpár nem jutott rá. Feljutok egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm. Jönnek a hírek röviden Török Mónikától. November 5-ig pályázhatnak Bursa Hungarika ösztöndíjra a szociálisan rászoruló Békés Csabai fiatalok, írja a behír.hu. A támogatás havi 20-25 ezer forint lehet, és a már egyetemen tanulók mellett a továbbtanulás előtt állók is jelentkezhetnek. Közel 860 kerékpáros csatlakozott a megvilágosodás napja programjaihoz Békés megye 8 városában, tudatta a behír.hu. A rendezvénnyel a megfelelő világítás és a biztonságos kerékpározás fontosságára hívták fel a figyelmet. Zseblámpával fedezhették fel a gyerekek a Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi kiállítását, írja a behír.hu. A programon a Körösök vidékének állatvilágával ismerkedtek meg. Túlnyomó rész derült marad az ég, hajnalban Békés Csabán 6 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
17: Diszkó!
18: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Hello, hello! Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a

0: PG és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, weben, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
2: Ladies and gentlemen, madame, herman, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért is szeretném a publikum, jó magam, hambaj, PG

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy diszkusít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: A héten 3 fellépésem lesz, pénteken Temecseren bulizom egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten kezdek a hajógyári klasszikon, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó Bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus PS Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindin Ibiza mixet, és rohadt sokan megnézték, ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni, igazi Made in Ibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel, szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen föl a YouTube csatornámra és nézze meg.
1: Most pedig megyünk tovább, Alaner lemezével, ez a Back to Yours, itt a Rádió 1-en a diszkosítban, az igazi mai sláger.

0: Legyen az igazi mai slágereket, ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, de itt van velem a stúdióban Honvai PG és DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz ez Békéscsabán a nagy fesztiválon, és 22-15-kor adják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztiválnak, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rollot.
0: Az jó, hogy ezt most mondod, mert én egészen mostanáig vártam ezt az információt, és én nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy Sződről eljussak Békéscsabára legalább 1 órára.
1: Hát sződ össze magad! Ennyit tudok javasolni. A duma még mindig jó, a duma még mindig a régi. Egy biztos, hogy most hétvégén én Gyöngyösre várok mindenki sok-sok szeretettel, utána megyek Bátaszékre, és ha felérek, akkor még a budapesti rezidenciában is fogok pörgetni Deep House zenét, amit mostanában Deep House-nak hívnak, régen House-nak hívtak.

0: jófajta csajos muzsikákat.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en egy olyan dallal, amit ha odaérek arra a Békés Csabai Fesztiválra, akkor le fogok játszani mindenképpen. Sződön biztos, hogy lesz. Összöd, nem összöd, ez van. Depeche Mode és a People Are itt a Rádió 1-en a diszkósikben. Persze a vadonatúj 2026-os Biszenselben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkosít rádiós, hogy itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnek, hogy Attila kezdte a műsort. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam.
0: Na.
1: Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Södre.
0: Nem tudom, hányra mész Södre, de azt csinálsz, amit akarsz. Én bármivel benne vagyunk, hold meg.
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy az nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrendben, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mintha Imael Angelt hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik, természetesen biztonságban a diszkosítben.

0: Rádió egy csökig, az mai sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnia Filával és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a Rádió Egyen, és búcsúzom DJ Junior volt, a minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixet, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készítettek a holnap este egyébként 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is. Hello! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, szombaton Gyöngyös, Vátaszék és Budapest. Szevasztok!
1: Pénteken Demeterre lépek fel, szombaton pedig a Hajógyári Klasszikum Budapesten, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek partira.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progressive House és Techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, el is kezdjük. A World is Mine Radio Show kedd esti első óráját jön Alex Kenji és a Bambolé. Indulunk is, itt a Rádió 1-en.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is. Ő volt Hypaton az Out My Head-del a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kérdeste Jauria lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Bant és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit a berobbanását köszönheti. Ez a Clouds című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez még mindig a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Na ezeket a zenéket garantáltan nem hallhatjátok sehol máshol. Kösz, hogy itt vagytok ma este is. Ez a Rádió 1 és benne a Word is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még. 11 és éjfél között, ugye Christopher jelenleg az év producere Magyarországon. Na Jauri, mi érkezik most?
1: Rudimentállal megyünk tovább, és tőlük az egyik nagy-nagy kedvencemmel, a Waiting All Night-tal, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem egy olyan verziót elő ebből a dalból, ez egyébként Peter Music verziója, amit tudok játszani itt a rádióban is nektek, úgyhogy megtaláltam, és itt van, ez a következő, megyünk is tovább itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítettek közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagy Auri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: múlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello!
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy-nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World Is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Jauria lemezjátszóknál. És imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával. Ez a Bad Angel, itt a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/RadioEgyHungary.

0: Tudjuk, hogy főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Aztán Christopher is jön még, az év producere ő, ugye jelenleg Magyarországon. Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na, mi érkezik most?
1: Nagyon szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót. Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni. Ez a No Mercy, itt a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió Egyen.

0: velünk aztán minden este budizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Showban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Jauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Christopher.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a kedvestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Rendes Zörnevelnek az újdonságával. Loco Loco, csak itt a Rádió 1-en, Bird is my radio show.

0: halljátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivien Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: hírekkel folytatjuk.
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alap égköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.A. remixében hozom nektek itt most a végére.

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok.
0: A mai adást vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

boy. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, ez a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai slágert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is az az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sávekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás! Itt csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-tel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak